0: nagyon kedves, rég hallott ismerős a mikrofonnál, az Éjszakádban Kenész Kolos köszönt téged. Örülök neki, hogy velem vagy, és remélem, hogy ez így lesz a következőkben is. Hé, ördög, hé! Ez pedig a kezdés. Ferenci Györgyen rádiózol. Szia!
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáról

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 70-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

És a Petőfi Rádió is visszakért egy kis kenészkolost. Köszöntelek sok szeretettel. Itt vagyunk együtt az éjszakában, és nagyon jól telik ez az elkövetkezendő néhány óra, ugyanis a slágerek, a hazai felvételek elkísérnek téged ebben a július 11-ében. Nagyon kellemes, frissítő az éjszaka, hogyha esetleg most szellőztetnél, jobb lehetőség nem is lehetne, hogy a következő napokban milyen időjárásra számíthatsz. Nem sokára közösen megnézzük itt a Petőfi Rádióban. Addig viszont Bari Laci vár, ez a Talán.

kísér, ugyanis a hét közepéig nem kell számítanunk változásra az időjárásban. Egyelőre max a szél támadhat fel, ebből holnap kaphatunk többet, de ma 30 fok lesz a legmelegebb órákban, és az UV-sugárzás magas lesz, szóval kend magad naptejjel, meg hallgass hazai zenét. Most például Ben és Szőcs Reni jó voltából. Ez a Mi Más.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánság műsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Örögnek a felvételek 3 órakor is a Petőfi Rádióban. Hello, halló, három alvók. Remélem, hogyha most indul a nap, mert éppen hajnalozol, akkor a mosoly az valamilyen szinten azért átmegy az éteren. Figyelj, mert belelazulunk az életbe. Ezzel az Ocsó Macsó.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

Péntek estét, remélem, hogy azért valami bulika belefért, vagy ha éppen most indulnál dolgozni, kitartást kíván neked a Petőfi Rádió. Nem sokára részletek arról, hogy kiket érdemes akár most felköszönteni, hogyha elsőként szeretnél ott lenni a telefonjának az értesítései között. Mondom majd hamarosan, hogy kik vannak már a bevésve a naptár.

0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.

Potato Patch, színes film, ezt volt a Petőfi Rádióban. Július 21-e van, köszöntelek, örülök, hogy velünk vagy. Az biztos, hogy ma a Nórák, valamint a Lilik ünnepelnek. Isten éltessen benneteket a Pink Dragon dalával, ez a Kánaán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
0: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Nincs mese, pontban 4 óra van. Elképesztően gyorsan repül az idő, az éjszakában pedig a fél időhöz érkeztünk, nem sokára már az első fények is az égen, de addig kísérjenek a Petőfi Rádió dallamai. Ciao, örülök, hogy itt vagy. A szerelemről nem sokára a The Easy Babies dalol, de előtte Balog Eszter!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Peti közösebb, a Pont egyszerre itt a Petőfi Rádióban. Nyilván neked is megvan az a pillanat, amikor odaérsz a pékségben, és kinéztél egy kakaós csigát, amiből egy darab van, de pont egyszerre érkezel az éppen melletted álló úriemberrel, aki szintén ugyanezzel a kakaós csigával szemez. Te mit tennél? Köszönd magadnak azt a döntést! Azt

Annyira jó ez az Oreoár felvétel, a héjanál szólt egy kis pörgetés. Szükségünk van rá, szombat hajnalban is itt a Petőfi Rádió, örülök, hogy velünk vagy, és még a futásban is segítünk. Vannak olyan, elnézést kérek, hogy ezt mondom, de örültek, akik ilyenkor a hajnali órákban felkelnek, és azt mondják, hogy 5 órakor akkor elmegyek futni. Hát nem biztos, hogy sokan vannak, de a Petőfi Rádió nekik is küldi az energiát. Így szeretünk benneteket, mindenkinek megvannak a saját maga, kicsit őrült szokásai, ugye?

0: Petőfi Rádió.
1: Jó, jobb egy Feri! Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
2: Szevasztok!
1: Camping Bringásunk,
2: Szevasztok!
1: Meg a lemez lovász.
3: Hello!
1: A házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
4: Várja.
1: Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Mindjárt itt van a reggel, ami már mondhatni, hogy minden embernek azt jelenti, hogy megindul a nap, kivéve az éjszakai műszakosoknak. Lehet, hogy te is már hazafelé tartasz. Jó pihenést kíván neked a Petőfi Rádió, addig is pedig elkísér nem sokára Anna Elzab, de most Józsa Tamással töltheted idődet.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Ez volt a Seholdra című dal a nem kijárat zenekartól a Petőfi Rádióban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Július 11-e van. Nagyon durva, hogy már a nyár feléhez érkezünk, de remélem, hogy azért még sok élmény van tervben, és van lehetőség eltölteni az időt. Képzeld el, Csúlya Imre közben pedig ünnepel, 66 éves ma. Az a színész, akit például az Üvegtigrisben is láthatsz.

Neki a báj, szólt a Dalit a Petőfi Rádióban. Minden magyar örülök, hogy velünk tartasz. Július 11-e van, nem sokára pedig már 6 óra, nagyjából 20 perc választ el téged ettől. Az ébredezés mellé is küldjük neked az energiát. Arra készülj, hogy most jelenleg 19 fok van kint, legalábbis az ország középső részén ezt mutatják a hőmérők, aztán szépen lassan elkezdesz melegedni, és nagyjából 30 fokban fürdőzhetünk, majd a legmelegebb órákban. Így tehát mondhatni, hogy a nyár egy picit visszavesz a lendületből, de lesznek még 33-34 fokos maximumok majd a jövő hét elején is. Addig viszont a boldog dal Cserpes Laurától. Tudom.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és kezd helyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió. Miért hagysz időt, hogy gondolkodjak a szavak nélkül?

0: Érted? Bármikor itt leszek. Holnap is. Meg délután 2-től. Remélem, hogy velem tartasz. Örülök, hogy itt voltál. Addig pedig figyelj, mert érkezik Korcsok Laura, és nagyon érdekes beszélgetéseket hoz. Jó rádiózást vele!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi
1: Rádióban. Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Jóvá hagyták az ország újjáépítési tervét, menesztették a Nemzeti Filmintézet vezetőit. Folytatódik az enyhe időzáporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében a terelésben. A 18-es kilométernél lezárták a külső sávot. A baleset mögött az erős forgalom miatt 10-11 kilométeres a torlódás. Az M1-esen Győr térségében a Hegyeshalom felé vezető oldalon egy műszaki hibás kamion vesztegel. A 125-ös kilométernél a külső és a leálló sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Jóvá hagyták Magyarország uniós újjáépítési tervét. Ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordítják. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez. Elfogadta az erről szóló határozatot az Európai Bizottság. Magyar Péter miniszterelnök ismertette. Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó képviseletet hoz létre Magyarországon. Benyújtották a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet széles jogköröket kapna a közvagyon védelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánkézbe. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának megbízatását. Megszűnt K.L. Csaba elnök kinevezése is. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár közölte, az új vezetőket pályázati úton választják ki, addig ideiglenes igazgatóság biztosítja a filmintézet működését. Altiszteket avatnak ma a Hősök terén. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen a Magyar Honvédség mintegy 500 katonája dezesküdt. Az esemény után meg lehet nézni a Honvédség több újonnan rendszeresített, korszerű járműveit és eszközeit. A rendezvény miatt délután 2 óráig lezárásokra forgalomkorlátozásra kell számítani a Városligetben.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos idő, csak északkeleten és délnyugaton fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 28-33 fok, este 17-25 fok lesz.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt, július 11-e reggel, 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Javában zajlanak a fesztiválok, most éppen az EFOT utolsó napja kezdődik, úgyhogy az energiaitalfogyasztásról beszélünk, előtte azonban Király Viktor dala szól.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmódmagazinja.
1: Javában tart a fesztivál szezon, ilyenkor sok fiatal próbálja energiaitalokkal fenntartani az éberségét, hogy minél tovább bírja a pörgést. Közben Magyarországon nemrégiben életkorhoz kötötték az energiaitalok értékesítését, ami ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy ezek az italok különösen a fiatalok számára komoly egészségügyi kockázatokat is hordozhatnak. Mire kell figyelni? Miért veszélyes a túlzott fogyasztás, és hogyan lehet biztonságosan végig bulizni egy fesztivált? Ezekről beszélgetek a mai vendégemmel. Dr. Simics Rita van itt velem szemben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: Ahogy említettem az előbb, nemrégiben életkorhoz kötötték az energiaitalok értékesítését Magyarországon. Szerinted ennek a döntésnek mi áll a hátterében?
2: Egyrészt az, hogy a szakemberek nagyon várták ezt a döntést, mert hogy a fiatalok azok alvás helyett kezdték el fogyasztani az energiaitalokat, és ez nem túl jó. Tehát egy olyan szervezetről beszélünk, amiben forradalom van nap, mint nap, és hogyha még megtolják egy ilyen itallal, mint az energiaital, ami egyébként stimulál leginkább, az nem teszi jót egy ilyen fiatal szervezetnek, szóval muszáj volt lépni. Ez nem azt jelenti, hogy teljes egészében kiirtásra van szükség a fiatalok életében az energiaital, mint olyan, de az egészen biztos, hogy a tudatos fogyasztás felé kell egy kicsit elmozdulnunk. És ugye azért azt tudjuk, hogy ha 18 év alatt nem is lehet vásárolni közvetlenül az energiaitalt, azért aki be akarja szerezni, az beszerzi. És ezért tart tovább a mi tanácsadásunk, hogy figyeljen oda, hogy mennyit fogyaszt, figyeljen oda, hogy mikor fogyasztja, és alapvetően kulturált energiaital fogyasztás valósuljon meg, nagyon sok problémát tud okozni.
1: Mit tesz velünk az energiaital?
2: Hát az attól függ. Ugye nagyon sok mindentől függ, hogy mikor isszuk, mennyire vagyunk fáradt, mennyire van tele a gyomrunk, körülbelül ezek a tényezők. Valószínűleg a fesztiválozás közepette talán még el is fogadható, hogyha valaki energiát ad, fogyaszt, de reggel, vagy hogyha valaki szeretne normálisan jót aludni, akkor nyilvánvalóan nem való, vagy akkor ne fogyasszon energiát ad. Ez tele van stimuláló szerrel, ami azt jelenti, hogy a szervezetnek a működését megtolja, tehát hogyha már egy kicsit is fáradtak vagyunk, ahogy egyébként az autóvezetésnél szoktuk mondani, hogy nyugodtan, hogyha valaki úgy érzi, megáll egy kicsit hosszú autózás közben, és elfogyaszt egy energiaitalt, semmi probléma nincs ezzel kapcsolatban, de hogyha valaki kifejezetten pörgésre és a szervezetének a feldobására issza az energiaitalt, akkor nagyon nem mindegy, hogy mikor. Ez a fesztivál szezonban azért jobban elfogadható, de a napi 4-5 az felejtés. Tehát szó nem lehet arról, hogy ennyit fogyasszon, akár felnőtt, akár fiatal.
1: Amit említettél már, ezzel folytatjuk majd nem sokára a beszélgetésünket, hogy különböző időszakokban, hogyha fogyasztjuk, akkor milyen különböző hatásokkal lehet ránk. Például nyilván akkor isszuk majd, hogyha nagyon-nagyon fáradtak vagyunk már. Ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést. A vendégem dr. Simics Rita itt az Élet Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A témánk az energiaitalfogyasztás, főleg így a fesztivál szezon közepette, a vendégem pedig dr. Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője. Folytatjuk a beszélgetést, átbeszéltük már, hogy nagyjából milyen hatással van ránk az energiaital, és akkor említetted, hogy nem mindegy, hogy mikor fogyasztjuk, mennyit ettünk előtte, mennyire vagyunk fáradtak. Tegyük fel, nyilván akkor fogyasztjuk, mikor már azért igazán fáradtak vagyunk, akkor milyen hatással van ránk? Mit művel a mi szervezetünkkel az energiaital?
2: Kikapcsolja a fáradtság érzetet. Tehát, hogyha egy szervezet egy olyan pozícióban kap egy újabb löketet, energiaitalnak nevezzük, akkor pont azokat a mechanizmusokat kapcsolja ki, amikor a szervezet válaszol arra, hogy elfáradtál, pihenned kell, most már hagyd abba a fizikai vagy a szellemi tevékenységet, és akkor, ha megiszik valaki egy energiaitalt, akkor becsapja tulajdonképpen a szervezetét. Az azt jelenti, hogy a szervezet jelen lesz, hogy fáradt vagyok, megiszom az energiaitalt, és azokat a mechanizmusokat már gyorsan ki is lőtte, és akkor vidámnak és fitnek érezzük magunkat. De egyébként pedig a szervezet az csak egy ilyen pillanatnyi változáshoz igazodik, ettől függetlenül a fáradtság az nem oldódik meg.
1: Amit említettél, hogyha valaki mondjuk vezet egy hosszú távon, akkor azzal semmi probléma nincsen, ha megáll egy kicsit és iszik egy energiaitalt, mert pillanatnyilag az segít rajta. De így fesztiválban, hogyha valaki ott van mondjuk egy egész héten át, és minden nap próbálja a fáradtságot kitolni az energiaitallal, annak milyen hatásai lehetnek?
2: Nagyon egyénfüggő az energiaitalnak a hatása is. Tehát, hogy ha te iszol, vagy én iszom energiaitalt, egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazt a hatást váltja ki bennünk, és semmiképpen nem jó az, hogyha folyamatosan energiaitalt iszunk. Ugye az energiaital azért is nagyon veszélyes, mert tele van ízfokozóval, tehát egyfajta jó ízt ad, úgyhogy az én értelemben a fiatalokat megtalálja. A benne levő anyagok, azok pedig nagyon gyorsan felszívódnak éppen azért, mert ezek szénsavas italok, tehát nagyon hamar reagál a szervezet erre. Nem azt mondom, hogy iktassa ki a fiatal teljes mértékben az energiaitalt a fesztivál időszaka alatt, de semmiképpen ne legyen napi több. Tehát ez a naponta egy, két naponta egy, az én azt hiszem, hogy bőven elég, és azért ne felejtsük el, hogy az energiaitalhoz párosul legtöbb esetben az alkohol is. Tehát, hogy az alkohol-energia kombó azért egy életveszélyes dolog lehet. Nem tudom, régen volt ez az úgynevezett fény, amikor a rövid ital is belenyomtak szódát, a szódát pontosan azért, hogy minél hamarabb szívódjon föl. Ugyanez van az energiaitalnál. Az alkohol az nyugtat, míg az energiaital pörget. Tehát úgy kell elképzelni, mintha a fékre és a gázra egyszerre lépnénk. Kérdés, hogy a szervezet melyikre reagál.
1: Azt mondtad, hogy azért súlyos hatásai lehetnek ennek a kombónak. Milyen hatások lehetnek? Mi az, ami ilyen veszélyes végkimenetel?
2: Hát szédülés, ezt mindenképpen elképzelhető, még a legegyszerűbb esetben is, de a gyomrot felforgathatja, tehát akár hányáshoz is, és sőt, hogyha ugye nem annyira régen, de volt egy hír azzal kapcsolatban, hogy valaki naponta 3-4-et ivott, és gyakorlatilag kórházi ellátásra szorult ezt követően. Nagyon veszélyes hatásmechanizmusa lehet a szervezetben, ugye az idegrendszerre is hat, és hát egyébként pedig a gyomorban is, gyomorban megérkezve is olyan hatást vált ki, ami pörgeti az egész szervezetnek a mechanizmusát. Úgyhogy akár szédülés, akár hányinger, hányás, rosszul lét simán elképzelhető. Továbbra is hangsúlyozva azt, hogy egyénfüggő a dolog, és alkalom, és pozíció, és minden olyan hat rá, ami éppen az adott esetben megvan. Tehát lehet, hogy ma iszom este egy energiaitalt, és holnap is iszom este egy energiaitalt, és nem ugyanazt a hatást váltja ki. Tehát, hogy tényleg nagyon sok mindentől függ, de valahol ezt meg kell állítani, mert igazándiból azért a szervezetnek, főleg a fiatal szervezetnek nincs erre szüksége.
1: De nem csak az alkohollal való kombinációja lehet veszélyes, hanem magában az is, hogyha egymás után nagyon sok energiaitalt fogyasztunk. Nem sokára ezzel folytatjuk a beszélgetést, hogy milyen tünetei vannak a túl sok energiaital fogyasztásnak egymás után. A vendégem dr. Simics Rita, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet, stílus, életmód magazin a Petőfi Rádióban.
3: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világegyetem.

0: de nagyon szeretem ezt a dalt. Always Be Mine, ezt hallottad a BSV-től és Nagy Bogitól, itt a Petőfin Minden Magyar. Ez egy csodaszép dal volt, de a nem sokára következő is a New Level Empire-től. Valami legyen, ezzel jövünk nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos nyári időre számíthatunk elszórtan záporokkal. Elhárult az utolsó akadály is az uniós források hazahozatala elől. Módosítani kellett a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M1-es Budapest felé vezető oldalán Biatorbágy térségében a terelésben. A 18-as kilométernél a külső sávot lezárták. A baleset mögött 10-11 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a pénzt egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására szeretnék fordítani. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután elfogadta az erről szóló határozatot az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, a kérelmet még május 28-án nyújtották be, és a döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává.

0: munkát.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne. Az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel, és széles jogosítványokat kapna a közvagyon védelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására, visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánkézbe a korrupciós bűnök és a jogellenes ügyletek során. Bűncselekmény hiányában megszüntette a kecskeméti MiG-29-es alkatrészek lopása ügyében indult nyomozást a rendőrség. A belső vizsgálat ugyanis megállapította, nem történt lopás. A problémát a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája okozta, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, a felelős vezetőt felmentették beosztásából és megtették a szükséges intézkedéseket. Visszabonták a Nemzeti Film Intézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba elnök megbízatását. Ezt a kultúráért felelős államtitkár jelentette be közösségi oldalán. Nagy Ervin közölte, az új vezetőket pályázati úton választják ki, addig ideiglenes igazgatóság biztosítja az intézet működését. A pályázat kiírása a közeljövőben várható, tette hozzá az államtitkár. Fontosnak tartja a kormány a versenysport eredményességét, de az állami támogatások szigorúbb átláthatósága mellett, közölte a sportért felelős belügyminiszter. Pósfai Gábor közösségi oldalán számolt be arról, hogy 92 magyar sportszövetség képviselőivel találkozott, köztük a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Nemzeti Versenysport Szövetség vezetőivel, a miniszter hangsúlyozta. Magyarország továbbra is szeretne jelentős sporteseményeket rendezni. Emellett kiemelten kívánnak foglalkozni a szabadidő és iskolai sporttal is.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
0: Irán kérésére beleegyezett az Egyesült Államok a tárgyalások folytatásába Teheránnal. Erről közösségi oldalán számolt be az amerikai elnök. Donald Trump ugyanakkor hangsúlyozta, a tűzszünetet megszűntnek tekinti. Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is nyitott a tárgyalásokra, de a háború kiszélesítését eredményező kievi lépések miatt nagyobb ütköző övezetet épít ki Ukrajnában, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra a sajtóértesülésre reagált, miszerint a Kremlhez közel álló források azt állították, az oroszországi kőolajfinomítók és kikötők elleni ukrán támadások miatt Vlagyimir Putyin folytatni akarja a harcot. Peszkov kijelentette, Oroszország úgy véli, Kijev jelenleg nem kíván tárgyalni, és Moszkva folytatja az ukrajnai hadjáratát. 265 civil vesztette életét az Ukrajna elleni orosz csapások miatt júniusban, további 1816-an megsérültek. Az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala szerint ez az egyik legmagasabb havi civil áldozatszám a háború 2022-es kezdete óta. Az ENSZ főtitkárának politikai és békeépítési ügyekért felelős főtitkár helyettese arra hívta fel a figyelmet. Úgy tűnik, júliusban is folytatódik a riasztó tendencia.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
0: Már csak nem 4000 ember halálát erősítették meg a hatóságok Venezuelában, több mint két héttel a pusztító földrengések után. A természeti csapás által súlyosan érintett északi ország részben több száz épület összedőlt, az eltűntek száma elérheti az 50 000-et is. Az ENSZ a héten adománygyűjtést indított, a caracasi vezetés pedig több országot is felszólított, oldják fel a szankciók miatt befagyasztott venezuelai vagyont. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már 12 ember meghalt. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almeria tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek. A Nyugat-Európát sújtó hőhullámok miatt óriási területek száradtak ki, amelyeket különösen veszélyeztetnek a könnyen fellobbanó és terjedő tüzek. Idén eddig 50 000 hektárnyi terület égett le. Több súlyos sérültje is van a pamplónai bikafuttatásnak. Két nap alatt összesen 24-en sérültek meg az észak-spanyolországi városban, ahol a szűk utcákon zajlik az esemény.

0: a legtöbben zúzódásokat, csonttöréseket szenvedtek. Az 1591 óta megrendezett fesztiválra minden évben több tízezer néző gyűlik-e össze. 1924 óta 16 ember vesztette életét a bikafuttatásokon.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
0: Módosítani kellett a kékszalag vitorlás versenyútvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel helyezték beljebb, hogy minden vitorlás biztonságban tudja kerülni a sekélyebb vizen. A módosítás miatt a 150 kilométeres táv csupán 3200 méterrel rövidül. Cserébe jóval több hajó indulhat a versenyen. Az előrejelzések szerint a jelenlegi 66 centis vízállás a versenyre további 10 centiméterrel csökkenhet. A mezőny július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek a szolgáltatások. A tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóörsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Az idei minősítésen 25 strand kapott 5 csillagos kék hullámzászlót.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napos idő lesz, de északkeleten és délnyugaton előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik. A hajnali 10-16 fok után napközben 28-33 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Spanyolország lesz a franciák ellenfele a labdarúgó VB elődöntőjében. Jó reggelt kívánok! Mujtica Istvánt hallják. Spanyolország először kapott gólt az idei labdarúgó világbajnokságon, de bejutott az elődöntőbe, miután egy hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte Belgiumot a Los Angeles-i negyeddöntőben. A győztes gólt a 88. percben Mikel Merino szerezte, aki a nyolcad döntőben is nyerő ember volt a portugálok ellen. A spanyolok a keddi elődöntőben a franciákkal találkoznak majd Dallasban. A másik két negyed döntőt pedig magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik. A Norvégia-Anglia találkozó 23, míg az Argentina-Svájc negyed döntő hajnali 3 órakor kezdődik majd. Mindkét VB negyed döntőt élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is. A Veszprém szabadkártyát kapott a férfi kézilabda klubvilágbajnokságra. A tornát szeptember 24-e és október 1-e között rendezik meg Egyiptomban. A Veszprém tavaly ezüstérmes lett, 2024-ben pedig megnyerte a klubvilágbajnokságot. Jannik Sinner, Alexander Zverev döntőt rendeznek férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon. A világ első Sinner 3 egyaránt 6-4-re megnyert szettben győzte le a 7-szeres bajnok Novák Djokovicot. A másik ágon a német Alexander Zverev szintén 3 játszmában 7-6-6-2-6-4-re nyert a szabadkártyával indult brit Arthur Ferri ellen. Tim Merlé nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 7. szakaszát, míg összetettben továbbra is Tadej Pogacsár vezet. Országos csúcsot futott és 7. helyen végzett 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai gyémántig a monakói versenyén. A fedett pályás Európa-bajnok 44,47 század másodperces eredménnyel ért célba. Egy arany és 2 ezüstérmet szereztek a magyar versenyzők a montreali kajakkenu világkupa tegnapi döntőiben. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta a kajak 4-es 500 méteren győzött, míg 1000 méteren a kenus Fejes Dániel és a kajakos Csíkos Zsóka végzett a második helyen. Köszönöm figyelmüket!
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Stílus, a Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és a vendégem dr. Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője. Az energiaital fogyasztásról beszélgetünk ma reggel, és most ott tartunk, hogy mi a tünete, vagy mik a tünetei annak, hogyha valaki mondjuk egymás után kicsit felelőtlenül ugyan, de 4-5 energiaitalt megivott.
2: Ezt nem nagyon javaslom, semmiképpen, még fesztivál ideje alatt sem. Pörgetés, tehát hogyha valakin azt látjuk, hogy egy ilyen túlzott, felfokozott érzelem és állandó mozgásban van, azért ott lehet gyanítani, hogy valamiféle stimulálószert adott a szervezetének. Tehát két véglet van, vagy az van, hogy egy olyan szintre felpörgeti, amitől rosszul lesz, vagy pedig egy ilyen ájulási szintre, amikor egész egyszerűen az idegrendszert annyira megviseli, hogy így reagál az idegrendszer, hogy elájul az illető. És mondom, ez a hányás hasmenés, ez még a legkisebb hatása az energiaitalnak, de egyébként pedig kórházi ellátás is elképzelhető. És ugye ne felejtsük el, hogy különböző energiaitalok vannak, tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy ezt tisztázzuk. Ugye a fiatalok azok általában pénz nélkül vannak. Tehát a kevésebb pénzük, inkább úgy mondanám, tehát inkább az olcsóbb energiaitalokat, hogy ugyanazt a hatást elérje, de azért mégse vigye el az egész pénzét, úgyhogy az olcsóbb energiaitalokat. Egyébként a fogyasztás tekintetében teljesen mindegy, hogy melyiket issza, de az egészen biztos, hogy az nem jó hír. Most persze márka nevet nyilván nem mondhatok, de vannak olyan energiaitalok, amelyek most már nagyobb kiszerelésben is kaphatók, hogyha egy 0-33-as iszik meg valaki, rendben van, oké, ebből sem kell több naponta, biztos, hogy nem is kell naponta inni, de ha megiszik egyet, mondjuk ilyen fesztiválozás, legyünk egy kicsit megengedőbbek és lazábbak, oké, igyem meg, de az már nem fér bele a képbe, amikor fél litert megiszik. És ugye minél nagyobb kiszerelésben van, annál olcsóbb az energiaital, tehát hogyha a fiatal nem gondol abba bele, hogy milyen hatásai lehetnek, akkor ezt magába dönti, és akkor egyszer csak kiüti magát. Szóval nem jó hír, nem jó játszani az energiaitallal, az energiaitalnak is megvan az életünkben a helye, nem az, hogy folyamatosan a szervezet problémáit azt kiiktassa, hanem hallgassunk a szervezetre, illetőleg tényleg akkor igyunk, vagy igyanak a fiatalok energiaitalt, amikor tényleg jót tesz a hangulatnak, a társaságnak, az ottani élményeknek, de mint mindenre igaz, ne vigyük túlzásba se.
1: Hogyha esetleg valaki túlzásba vitte, akkor mi ezt hogyan tudjuk felismerni, és mit tudunk neki segíteni? Ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést, a vendégem dr. Simics Rita, itt az Élet Stílus magazinban.
0: Élet Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és vendégem dr. Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője. A mai reggelen arról beszélgetünk, hogy milyen veszélyei vannak az energiaital fogyasztásnak. Már megbeszéltük, hogy nem tiltó listás az energiaital, de mértékkel kell fogyasztani. Ha mégis valaki túlzásba vitte, és mi kívülállóként ezt észrevesszük, hogyan tudunk segíteni neki?
2: Egyrészt víz. Ugye nagyon sokszor elmondjuk, hogy az alkoholra is a víz a jó, meg egyébként az energiaital hatásait is a víz tudja a legjobban semlegesíteni. Hála Istennek azért a fesztiválok felkészülnek az ilyen kicsit lazább fiatalokra is, tehát hogyha valami problémát észlelünk a barátunknál, barátnőnknél, akkor mindenképpen az orvosi segítséget vegyük igénybe. Ugye ilyenkor szoktam elmondani, hogy nagyon figyeljenek arra a fiatalok, hogy a telefonjuk legyen annyira feltöltve, hogy lehessen segítséget kérni, illetőleg soha nem maradjunk egyedül, ez nagyon-nagyon fontos. Mindig társaságban legyünk, pontosan azért, mert hogyha valamelyikünk rosszul lesz, valamelyikünkkel van valami probléma, akkor a többiek tudnak segíteni. És ne felejtsük el, ez nem kell különösebben nagy dolog, hogy valaki rosszul legyen, tehát nem kell tajtrészegre inni magát. Egész egyszerűen elfáradt a szervezete, valami probléma van, vagy kicsit túltolta az energiát, hogy maradjunk ennél, akkor mindenképpen a társaságban fel kell figyelni rá, és orvosi segítséget kérni.
1: A szülők közül biztosan sokan aggódnak a gyermekükért, főleg, hogyha először vesznek részt fesztiválon. Mit tanácsolsz nekik, hogyan készítsék föl a gyermeküket?
2: Azt tudom mondani, hogy nem kell félni a fesztiváloktól, tehát én jó néhány fesztiválon részt vettem, akár mint prevenciós munkatárs, vagy egész egyszerűen csak mint fesztiválozó. Magyarországon a fesztiválok nagyon jól meg vannak szervezve, tehát egyáltalán nem kell attól félni, hogy a gyereke mondjuk alkoholista lesz, vagy alkoholmámorban, vagy drogmámorban fog fetrengeni a szigeten, szó nincs erről. Az egész biztos, hogy el kell velük beszélgetni, az is biztos, hogy olyanokra fel kell készíteni, hogy mint alkoholfogyasztás, dohányzás, akár energiaitalfogyasztás, a higiénés feltételekre, és egy bizonyos pénzösszegben meg kell állapodni, nagy valószínűség szerint a szülők támogatják részben a jegyvásárlást, részben pedig az ott elköltött forintokat, tehát meg kell állapodni a gyerekkel, hogy körülbelül mi az az összeg, amit erre rá lehet fordítani, és a fiatalok felé pedig azt mondanám, hogy a szülők nem csak addig szülők, amíg támogatják ezt a részvételt a fesztiválon, hanem menet közben adjanak életjelt magukról, mindenkinek sokkal jobb lesz. A szülő megnyugszik, a gyerek le tudja a szülőt, és akkor mindenki jól érzi magát. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom, és ezért is említettem az előbb a telefontöltöttséget, mert részben a segítségkérés, részben pedig a szülők felé jelzés, az mindenképpen jót tesz, hogyha telefon alkalmas rá.
1: Annak idején mi is ebben állapodtunk meg, hogy bárhova, bármikor szívesen elengednek, csak tudjanak rólam. És a telefontöltöttség mindig egy feltétel volt. Nagyon szépen köszönöm a hasznos tanácsokat.
2: Én is köszönöm, és mindenkinek nagyon-nagyon jó fesztiválozást kívánok, mert nagyon jó dolog, és biztos, hogy lehet normálisan fesztiválozni.
1: Ennek tudatában én is jó fesztivál szezont kívánok neked, hogyha idén is ellátogatsz, mint fesztiválozó.
2: Egészen biztosan, köszönöm.
1: Dr. Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője volt a vendégem ma reggel az Élet Stílus magazinban.
0: Élet Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
3: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Üzenet a távolból, ezt hallottad most a 4-es Street-től, itt a Petőfin Minden Magyar. Nekem azt üzenték a távolból, hogy most a csukás mezseóra kezdődik, gyerekmesékkel, zenékkel, mondókákkal, nyelvtörőkkel, úgyhogy mesés időtöltést kívánok, aztán pedig egy érdekes beszélgetéssel térek vissza, Sevcsikem Anna lesz a vendégem, és egy érdekes és különleges rajzpályázatról lesz majd szó. Mesés időtöltés, nem sokára találkozunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl Plusz kártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyer.

0: azért legyél éber.
1: A Magyar Zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Jóvá hagyták az ország helyreállítási tervét, lezárások lesznek a Városliget környékén. Folytatódik az enyhe idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon az M0-ás csomópontja előtt. A 17-es kilométernél lezárták a külső sávot. Több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Jóvá hagyták Magyarország uniós helyreállítási tervét. Ezzel elhárult az utolsó akadály is az uniós források hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordítják. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez. Elfogadta az erről szóló határozatot az Európai Bizottság. Magyar Péter miniszterelnök ismertette. Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó képviseletet hoz létre Magyarországon. Magyarországon már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal, hogy megmaradjon a védett üzemanyagár, felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Altiszteket avatnak ma a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonája tesz esküt délelőtt 9 órakor. Az esemény után meg lehet nézni a Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. A rendezvény miatt délután 2 óráig lezárásokra, forgalomkorlátozásra kell számítani a Városligetben. Utcabált rendez ma este a francia intézet a közelgő francia nemzeti ünnep alkalmából. A Dunaparti épület előtti téren francia és európai fajátékokat lehet kipróbálni, valamint megismerni a frankofón Afrika ütőhangszereit, ritmusát, táncait. A koncertek után késő estig utcabál várja a látogatókat. A rendezvény ingyenes.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Folytatódik a napos idő, csak északkeleten és délnyugaton lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 28-33 fok, este 17-25 fok valószínű.
0: A hírek után. És most Csukásmese Rádió. Indul a Csukásmese óra. Itt.
3: Csukásmese Rádió.
4: Én nagyon szeretem.
0: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukásmese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
5: Kedves gyerekek, Plaskó Péter vagyok. Most én mondok nektek egy verset. Kormos István nyomán az aranyhalacska és a csuka. Hol volt, hol nem, a Dunában volt egy csöpp aranyhalacska, olyan kicsi, mint az ujjam, a legesleg kisebb ujjam. Volt hát egy aranyhalacska, aki mindig maga úszkált, Duna fodros hullámában, úszkált apja háza körül, sétált le és föl a vízben, fickándozott a farkával, míg egy ízben találkozott a csukával, a Duna és minden vizek urával. Úszott a nagy uszonyával, iszonyú nagy uszonyával, fröcskölte a vizet fennen, olyan gyorsan ment a vízben, mint a villamos a parton, vagy annál is sebesebben. Meglátta a csöpp aranyhal, s ráköszönt, de gyönge hangon. Jó napot kívánok, csuka bácsi! Hogy tetszik lenni? Mit tetszik csinálni? Azt mondta erre a csuka, a Duna és minden vizek ura. Hallod-e te kölök? Ki nevetsz? Mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz. Csuka bácsi, kérem, én nem nevettem, csak köszöntem, felelt az aranyhalacska. de a csuka, a Duna és minden vizek ura mérgesen csak azt mondta: megállj, megállj, te kölök! S a méregtől, ha lett volna neki, csak úgy kunkorodott volna a bajsza. Azzal magát fogja, és az aranyhalacska után úszik nyomba. Menekül ám a csöpp aranyhal, nem mer szembeszállni olyan nagy hallal, mint a csuka, a Duna és minden vizek ura. Úszik hazáig sebesen, hazaért csuromvizesen, nyomában úszik a csuka, a Duna és minden vizek ura. Zsupsz! Udvarukba úszik a csöpp aranyhal, ott söpröget az apja egy söprűvel, de nagyjal, kérdi a fiát: hát te fiam, honnan loholsz ugyan? Jaj, mondja az aranyhalacska, a csuka úszik a nyomomba, köszöntem neki, de hiába, azt mondta: hallod-e te kölök, ki nevetsz, mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz. Micsoda, kiált az aranyhalacska apja, még hogy megver a csuka? Azzal a söprűjét kapja, s úgy elijeszti a csukát, a Duna és minden vizek urát, hogy azóta az aranyhal fiát, azt a csöpp aranyhalacskát, azt a kicsit, icipicit, olyan kicsit, mint az ujjam, a legeslegkisebb ujjam, mindig, mindenkor, mindenütt békiben úszkálni hagyja.
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek. Au, ez megcsipett. Képzeljétek el, én egyszer fogtam egy akkora szúnyogot, hát az nagyobb volt egy lónál. Akkora volt,

0: bocsi.
1: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
2: Itt a Petőfi Rádióban.
3: Csukás István pompom meséi, lesből támadó ruhaszárító kötél. Aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Picúrt. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek. Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújjas kesztyű, vagy papucs orrán pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és leselkedett. Végre jött Picúr, elhaladt az ág alatt. Pompom gyorsan leszólt.
4: Szia, Picúr! Hova rohansz?
3: Iskolába, mondta Picúr mosolyogva, de egyáltalán nem rohanok.
4: Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok? Pattanhatok? Kérdezte Pompom izgatottan.
3: Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitított a Picúr. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Picúr fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte.
4: Elég nyugodtan jöttem? Majd a választ meg se várva, dudorászott, meg dűnyögött. Ma jó napom van, ma pompom, pompás jó napom!
3: Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya.
4: Fussatok a kedves az életetek!
3: Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macska, s így kiáltott.
4: Meneküljetek a kedves az életetek!
3: Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta.
4: A szalás, ne nézz hátra, ott jön mögöttem!
3: Picúrnak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, és onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhant.
4: Mi ez?
3: Mi volt ez? Kérdezte Picúr rémülten, de Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj.
4: Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Picúr.
3: Nem, nem, hadarta Pompom. Te is kapaszkodj, mindenki kapaszkodjon. Általános kapaszkodás, világméretű fogóckodás.
4: Picúr átölelte a fa derekát, s megkérdezte. Most jó?
3: Jó, felelte Pompom, csak ne erezd el. Egyelőre megmenekültünk.
4: Hű, láttad?
3: Láttam. Úgy futtában.
4: Mi volt az?
3: Pompom idegesen hadart. Nem mi, hanem ki. Nem ki, hanem be. Nem be, hanem el.
4: Nem beszélnél egy kicsit világosabban? Szólt rá Picúr.
3: Jó, bólintott Pompom. Akkor világosan megmondom, ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél.
4: Gyerünk, gyorsan keressünk egy sötét rejtekhelyet, ott majd elmesélem világosabban.
3: Rejtekhelyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Picúr engedékenyen. Mivel már kezdett elzsibbadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát.
4: Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. Lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtekhely kell. Bunker, légópince.
3: Picúr körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát.
4: A kuka jó lesz?
3: Jó, rikkantotta Pompom. Futás a bomba biztos kukába. Belebújtak, magukra húzták a fedelet, a kuka szerencsére üres volt. Ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat.
4: Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt.
3: Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf. Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást.
4: Picúr túlkált a zsebében. Szalagom van, szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell. Átkötözte a szalaggal pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek a szél ellen. Meséld már, sürgette pompomot, mesélem. És hogy az elején kezdjem, lesből támadó, ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a haranghúzást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelhetett, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett. Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt. A nyavaja törje ki ezt a kötelet! Jött egy kéményseprő, beleakadt a létrájával, s dühösen kiabált. A frász essen bele a kötélbe! Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet! A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége, jött egy játékos kedvű kutya, a foga közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta. Mennykő csapjon ebbe a madzagba, hát ki az erősebb? És ezzel betelt a pohár. Vagyis ez már több volt a kelleténél. A lesből támadó ruhaszárító kötél iszonyatosan dühös lett. Megrázta magát, s aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot, majd adok én nektek rángatást. Elég volt a gyalázatból, most én jövök. Reszkessetek, reszkessetek, támadás! A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekkent, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki sem bír lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is csak, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészre ballagott, lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozódási képességét, csak imbolygott ide-oda, mint egy kugliláb. S ez még mind nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. Lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett. Express ajánlott. Express ajánlott. Megszűnt a kézbesítés. Majd a kéményseprő utána lopakodott, fel a tetőre. Lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kéményseprés, pucolás, kotrás és kormozás is megszűnt. Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit. Tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyökcsövébe hurcolta. Picúr megborszongott, és remegő hangon megkérdezte. Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak? Pompom elgondolkozott, majd így felelt. Ketten biztosan nagyobbak vagyunk, éppen ezért sose váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni. Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve, majd felnézett, és éles hangon rikkantott. Jön! Ide jön! Fedezékbe! Gyorsan lebújtak, csak a fedél részén leselkedtek kifelé. Látták, hogy lesből támadó, ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve, meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan sziszegte. Áhá, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, mindannyiótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy. Ugye mondtam, sziszegte, ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul. Befelé, befelé, csipogó banda! A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kiovakodtak, és a fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy múljon a vész. Picúr nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell. Garázd a huligán, bántja a kisebbeket. Gyere, felhívjuk a tűzoltókat. Miért a tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez. Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Picur. A telefon fülkében óvatosan padlóra kuporodtak, s felhívták a tűzoltókat.
0: Halló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel.
4: Hol a tűz? Mekkora a tűz? Kérdezte egy borízű hang.
0: Tűz nincsen szerencsére, lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni, vagyis elemi csapásról van szó.
4: Suttogta Picúr a telefonkagylóba. Értettük, megyünk, világos, kurjongatta a borízű hang. Várjatok meg, és senki sem moccanjon el, hogy eltapossátok a nyomokat. A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Picúrnak. Te hívtál? Hol az elemi csapás? Picúr kidugta fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcső vezetőnek. Ott van az elemi csapás, ott, ott, arra! A sarokra mutattak, ahol lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az Eresz csatornán, és gúnyosan sziszegett. Tűzoltók, ha-ha-ha, spriccelő vitézek, húsvéti locsolók, gyertek csak! A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Picurék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pompom befogta a szemét, és így kiáltott fel. Jajaj, elkapta a tűzoltókat! Én azt hiszem, hogy itt a vég. Picur is látta, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltó gusba kötve görnyedeztek az autó elején. De Picur nem csüggett, nem esett kétségbe, sőt, vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott. Itt a vég, és Gombolc Artur is itt van. Integessünk neki! Ha-hó, ha-hó, erre, ide! Gombolc Artur észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt. Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni. Ott, ott, mutogattak neki, ott van egy. Az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes. Gombolc Artur odaballagott a tűzoltókhoz. Halló, odafönt! Ide küldtek egy ruhaszárító kötélért. Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről. Ez jó lesz! Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccanni se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat? Nem baj, mondta nyugodtan Gombolc Artur, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte. Na végre egy szakember, sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél. De aztán jó irányba feszítsd ki. Nyugi, hosszú, integetett Gombolc Artur. Észak-déli irány jó lesz? Jó. Csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéméseprők, meg a postások. Végre egy kis nyugalom. Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt!
1: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek.

0: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt, a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok! Koltai Bori vagyok az M5 kulturális csatornától, és most én fogok nektek felolvasni. Kormos István Vackor elbúcsúzik az óvodától, és iskolába megy. Hol volt, hol nem volt, messze-messze, volt egy boglyos, lompos, loncsos és bozontos Vackor nevű kicsi medve. Nem is medve, csak egy apró, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze, kölyök mackó. Az az apró kölyök mackó, mielőtt még óvodás lett, az volt ám csak nagy csavargó. Hanem ott az óvodában megnevelték igen szépen, és nem érheti semmi szégyen sem erre őt a világban. Bármit tanultattak véle, tudja majd ő piszesége bárhol is jár, sétál, kószál, vénséges és vén korában. De soká lesz még az apró piszén-pisze kölyök mackó boglyos bozontú vén mackó. Sok mézet fog addig enni, mert a kacsalábon forgó ékességes óvodából nem nagy medvének iratják, hanem előbb iskolába. Oda kell Vackornak menni. Az is eljött nagy sokára, ha nem hamar, valahára, mikor utoljára lépett az az apró piszén-pisze kölyök mackó a ma kacsalábon forgó ékességes óvodába. Eljött a nap valahára, állt a nagy teremben Vackor, és mellette annyi társa. Katona Anna 1, Varga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vas Pista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, tiszta víz, sok gyerek, sok cseprő, apró, s ott állt köztük búslakodva. Ott a boglyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-piszek kölyök mackó. Nem egyedül a csöpp Vackor, hanem mások is búcsúztak az óvoda falaitól, mások is búcsúztak akkor. Utoljára a 6 évesek csoportja az óvoda minden termét körbejárta. Megnézték a játékokat, a labdákat, meg a sok építőkockát, karikákat, a villamos, a pici busz, a kisvasút, az alagút, és a tábla, és a sípok, és a gyöngyök, búgócsigák, csöpp barikák még játszásra kínálódtak utoljára, akik iskolába mentek, meghatódtak, és a tovább maradóknak ígyen szóltak. Holnap mi már nem jövünk az óvodába, jövőre meg ti is jöttök iskolába. Akik tovább ott maradtak, meghatódtak, és az elmenő társakhoz ígyen szóltak. Holnap ti már nem jöttök az óvodába, jövőre meg mi is megyünk iskolába. Ahányan ott búcsúzkodók együtt voltak, óvonéni köpenyébe csimpaszkodtak, s nekik köszönő szavakat ígyen mondtak. Most e vidám falak közül kiröppenünk, de a sok itteni emlék eljön velünk. Hely, óvoda, óvoda, ég veletek kacsalábon forgó ékes palota! Elhagyjuk sok fényes termed, többet nem sétálunk benned, Isten veled óvoda. Holnap mi már nem csak játszunk, fogócskázunk, bújócskázunk, hív a komoly kötelesség, hív minket az iskola. Hey, a hojój, micsoda! Utoljára az apró, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó brummog búcsúzóul hármat, csak úgy zeng az óvoda. Brumma, brumma, brumma hó, itt maradni vóna jó.

tetszett, amit hallottál? Ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Sefcsikem Anna, az Életérzés Egyesület alapítója. Egy különleges és nagyon fontos kezdeményezésről beszélgetünk ma reggel. Az Egyesület a Szívemben Tovább Él címmel országos gyermekrajzpályázatot hirdetett, amelynek az a célja, hogy a gyerekek rajzokon keresztül mesélhessenek azokról, akiket vagy amiket elveszítettek, de a szívükben ma is őriznek. A pályázat jelentkezési határidejét meghosszabbították, így még van lehetőség bekapcsolódni. Tehát ezekről beszélgettünk Sefcsikem Annával, illetve hogy miért fontos, hogy a gyerekek is beszélhessenek a gyászról, és hogy hogyan segíthet ebben a rajzolás. Köszönöm, hogy itt vagy velem ma reggel.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek, és beszélhetünk erről a témáról.
0: Nagyon fontos ez a téma, és még mielőtt belemélyednénk, előtte egy kicsit mesélj arról, hogy hogyan jött egyáltalán ez a kezdeményezés idén.
1: Ugye évről évre az átsuhanó babák kiállításunk kapcsán szoktunk erről a témáról beszélgetni, ami a veszteséget érinti, az elmúlást, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy hogy tudunk a gyerekekkel ezzel kapcsolatban mi megnyilvánulni, hogy éli meg egy gyermek az például, hogyha elhagyja az alvókáját, vagy hogy éli meg, hogyha a szülei esetleg elválnak adott esetben, vagy a nagymamája meghal. És akkor ez az a rész, aminél nagyon fontos, hogy mi erről hogy tudunk velük beszélgetni, és ő hogy nyilvánul meg például a rajzaiban ezekkel az élményekkel kapcsolatban.
0: Mit tapasztaltok? Sok olyan feltételezést hallottam, hogy a gyerekek azért egészen gyorsan túlteszik magukat, meg feldolgozzák ezeket az eseményeket. Ez hogy van a gyakorlatban?
1: Én inkább úgy mondanám, hogy a gyerek valahogy működik, és nem biztos egyáltalán, hogy ő azt feldolgozta, hanem ott van benne, ott mozog, és lehet, hogy megjelenik mondjuk a rajzában, vagy megjelenik akkor, amikor este így a meseolvasás közben beszélgettek, és akkor előhoz ő is valamit, ami mondjuk így, ahogy olvasod a mesét, akkor van egy hasonló veszteség, és érzi azt, hogy mással is megtörténhet az, ami vele megtörtént. És más is mondjuk átment egy úton, még ha nem is pont ez van leírva, és ráébred, és akkor elkezdhettek erről beszélgetni együtt, és az nagyon-nagyon sokat számít, és nagyon fontos, mert lehet, hogy 20 év múlva jön ki az, hogy ő ezen nem dolgozott rendesen meg.
0: Hogyan jelenhet meg a rajzokban?
1: Fú, nagyon szép rajzokat kaptunk, és kapunk így az évek során. Mindig is megjelentek a gyerekek rajzai, én kiemelném a saját fiamnak a rajzát. Pár éve ő lerajzolta azt, hogy ugye én azt szoktam mondani, hogy egy 8 gyerekes anyuka vagyok. Van 3 átsuhanó babám, és van 5 megszületett gyermekem. És az 5 megszületett gyermekem közül a legidősebb fiam úgy rajzolta le ezeket a gyermekeket, hogy rajzolt 8 fát. És a 8 fából 3 nem volt annyira kifejlett, tevélyes. És ők voltak az ő testvérei, akik ugye meg nem születtek, de ugyanúgy ott vannak az ő szívében is, és ugyanúgy beszélget velünk erről.
0: Amikor neked ezt ő lerajzolta, akkor utána ti miről beszélgettetek, vagy mit tudtatok átbeszélni a rajz kapcsán?
1: Nálunk abszolút így mindig életkoruktól függően ugye a gyerekeimnek megjelent az, hogy végigbeszéltük azt, amikor mondjuk a testvéreik nem születtek meg, vagy amikor mondjuk egy kis állatunk meghalt, vagy el is búcsúztak azoktól az állatoktól, akiknél ott voltak, amikor ők meghaltak. És ez nekik nagyon fontos volt, hogy nem volt egy ilyen mismásolás, hogy nem mondtunk olyan dolgokat, amik nem valósak, hanem abszolút átbeszéltük velük, és adtunk nekik lehetőséget arra, hogy el is búcsúzzanak, és ott voltak akkor is, amikor egy rituálé volt mondjuk az ő eltemetésükkel kapcsolatban, és ezek rengeteget számítanak nekik, és utána ezért is tudnak megjelenni ugye a rajzokban sokszor ezek a testvérek.
0: De hogy még mik szoktak megjelenni a rajzokban, esetlegesen egy ilyen rajzpályázat kapcsán, ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést. A vendégem Sefcsikem Anna, az Életérzés Egyesület alapítója itt a Csukás meseórában.

0: az elején. Valaki más helyett így leszek aztán, végre újra én.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Sevcsikem Anna, az Életérzés Egyesület alapítója, akivel egy nagyon különleges és nagyon fontos kezdeményezésről beszélgetünk. Az Egyesület a Szívemben tovább él címmel országos rajzpályázatot hirdetett a gyerekek számára. Beszélgettünk egy kicsit már arról, hogy hogyan jött az ötlet a pályázatra. Most viszont egy kicsit fejtsük ki, hogy milyen rajzokat vártok, vagy mi az a korosztály, akit megcéloztatok.
1: Abszolút nulla éves kortól nyilván, aki már elkezd rajzolni, várjuk, hogy elküldjék a műveiket, és itt ebben tényleg az a fontos, hogy kinél hogy jelenik meg ez a veszteség. Hogy jelenik meg mondjuk az, hogy volt egy kedvenc kismackója, amit elvesztett a boltban, azt gondolom, hogy ilyen történetet hallottunk, láttunk sokat, és sokszor el van bagatelizálva, holott azért tudjuk, hogy egy-egy tárgyhoz mennyire tudunk mi felnőttek is ragaszkodni.
0: Hát vagy a cumihoz.
1: Vagy a cumihoz például, igen, ott is azért mekkora búcsúk szoktak lenni, amikor így a cumiról leszoktatás van, és ugye milyen történetekkel övezik azt is, milyen mesék vannak e körül is, és mennyire fontos itt a szimbolikája az egésznek, és valahol ugyanúgy a nagyszülői veszteség is egy ilyen, ugye, hogy azért lehet, hogy még nem felnőttek, de mi felnőttként is, ahogy megéljük egy nagyszülőnek az elvesztését, nagyon fontos, hogy erről tudunk-e velünk beszélni, és hogy mennek ezen az úton végig, hogy a mama nincs ott, de lehet, hogy a rajzában meg ott van és megjelenik. És fontos, hogy akkor tudjunk erről beszélni, és felidézzünk egy-két szép emléket velük kapcsolatban. És ez rengeteget számít. Abszolút úgy írtuk ki a pályázatot, hogy fontosnak tartottuk azt is, hogy ha valaki igényli, akkor a szakembereinkkel, szakértőinkkel elmenjünk hozzájuk, és beszélgessünk együtt erről a témáról. És már az egyik gyermek otthon jelezte is erre az igényét, hogy így ők örülnének neki. És ott azért sokszorosan traumatizált gyermekek vannak, akiknek bizony nem biztos, hogy így baj az is, hogyha nekiállunk és erről beszélgetünk, hogy milyen veszteségek érték őket, és ebben kapnak egy pici segítséget, és azt a szeretetet, amit mi az Életérzés Egyesülettel nagyon tudunk adni.
0: Itt már azért egy pár tanácsot megfogalmaztál a szülőknek, hogy fontos, hogy beszélgessenek a gyerekekkel ezekről a témákról. Hogyan tudnak ehhez hozzáfogni? Tehát, hogyha egy szülő soha nem tapasztalt még ilyet, akkor hogyan tudja nem elhesegetni a témát, hanem a gyerkőcével átbeszélni?
1: Annyira szép a kérdésed, és azért szép a kérdésed, mert mi sokszor szülők nehezebben kezeljük ezt az egészet, és ezért is fontos, hogy mi ismerjünk segítséget kérni. És tudjuk azt, hogy mi sem vagyunk egyedül azzal, hogy nem biztos, hogy jól tudjuk ezt kezelni, és ezért is vannak például az ilyen civil kezdeményezések, mint nálunk is most ez a rajzpályázat is, hogy igenis üljünk le és beszélgessünk. Nyilván korosztály szinten, és a másik óriási segítség, hogy fantasztikus mesekönyvek vannak már így ebben a témában, amit én nagyon-nagyon jó szívvel javaslok, és ott is korosztályok szerint lehet találni olyat, ami alapján elbeszélgethetünk a gyermekünkkel erről a témáról, és azt is higgyük el, hogy ez a beszélgetés nem csak nekik, hanem nekünk is rengeteget segít.
0: Mert egy másik, akár gyermek, vagy akár egy állat történetét látva, ha jól értem, akkor tud azonosulni a helyzettel.
1: Abszolút, az mindig rengeteget számít, amikor azt érzed, hogy nem vagy egyedül, hogy más is keresztül ment ezen az úton, és ugye a meséknél rendszeresen van az, hogy akkor van egy vége. Van valami, ami megtörténik a végére. Nem biztos, hogy ez egy boldog vége lesz, de van valami, ami így egy lezárása. És ez nagyon fontos a gyásznál, a veszteségnél is, hogy végigmenjünk ezen a folyamaton, ott lehet, hogy vannak kísérők, lehet, hogy elveszítünk közben más embereket, de az legvégén mégiscsak ott van egy lezárás. És ezen nagyon fontos, hogy mi felnőttek is szépen végig tudjunk menni, és még fontosabb, hogy a gyerekeinknek ebben jól tudjunk segíteni.
0: A beszélgetésünk végén mindenféleképpen áruld el, hogy meddig tudnak jelentkezni az érdeklődők, és hogy hol.
1: Szeptember 20-áig meghosszabbítottuk a leadási határidőt, és az eletérzesegyesület.hu oldalon megtalálják azt, hogy lehet jelentkezni, de minden formátumban, ahol megtalálnak minket, ott erről mi kommunikáltunk, úgyhogy bármit tudunk segíteni, akkor írjatok, vagy hívjatok minket.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, és nagyon fontos misszió, amit ti véghez visztek, úgyhogy csak így tovább.
1: Köszönjük szépen.
0: Sevcsikem Anna, az Életérzés Egyesület alapítója volt a vendégem ma reggel a Csukás meseó.

0: Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, minden magyar. Megyünk is tovább, Csinszka dala után nem sokára. Ezt fogom játszani a jó fiúknak természetesen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl Plusz kártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Jóvá hagyták az ország helyreállítási tervét, altiszteket avatnak a Hősök terén. Folytatódik a napos idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Erős a forgalom az M1-es autópályán, Budapest felé Tatabányánál és Bicskénél is 5-6 kilométeres a torlódás. Szintén Budapest felé az M0-ás csomópontjánál baleset történt. A 17-es kilométernél lezárták a külső sávot. Az ellenkező hegyes halom felé az M0-ás csomópont után a 16-os kilométernél egy műszaki hibás autó vesztegel a külső sávban. Nem alakult ki torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Jóvá hagyták Magyarország uniós helyreállítási tervét. Ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordítják. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez. Elfogadta ugyanis az erről szóló határozatot az Európai Bizottság. Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó képviseletet hoz létre Magyarországon. Tennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3 millió kisebb csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig már több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhető folyamatos. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Altiszteket avatnak ma a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonája tesz esküt délelőtt 9 órakor. Az esemény után meg lehet nézni a Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Folytatódik a napos idő. Északkeleten és délnyugaton előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33 fok, este 17-25 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Jó reggelt, július 11-e reggel, 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Jó hírem van, nyeremény hétvégénk van, egy páros mozi jegyet nyerhetsz minden órában, vagyis három páros mozi jegyen van, játsz velem. Jó fiú, ezzel kell

Az iPhone and the Paraz oldalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, de hogy mi lesz az óra zenéjének címe, ezt már neked kell majd kitalálnod, ugyanis nyeremény hétvégénk van, ami azt jelenti, hogy ha meghallod a felhívást az óra zenéje előtt, akkor mindenféleképpen vedd a kezedbe a telefonod és tárcsázd a 0630 30 30 380-as telefonszámot, és erre SMS-ben küld el nekem az óra zenéjének címét és előadóját leggyorsabbként. És hogyha ez sikerült, akkor már nem sokára csörgetlek is, ugyanis személyesen szeretnék gratulálni a páros premier előtti mozi jegyethez, az Odüsszeia című film premier előtti vetítésére. Úgyhogy fülej, bármelyik pillanatban játszhatom az óra zenéjét neked, most viszont Imágó Mundival megyünk tovább, Káosz. Ez szól neked itt a Petőfin.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

Játékos, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és sok játékosom volt nekem is ebben az órában, ugyanis nyeremény hétvégénk van. Az óra zenéje természetesen a Blaha Lujánától a Sűrű Végtelen volt. Nem sokára kiderül, hogy ki küldte el ezt nekem leggyorsabbként SMS-ben. De azon kívül, hogy nyeremény hétvégénk van, július második szombatja van a mai napon, vagyis a Vasutas nap. A vasutasok ünnepét 1961-től ünneplik ezen a napon. A kulturális és szórakoztató jellegű vasúttal és vasutasokkal kapcsolatos programokon kívül a szakma ünnepére és kitüntetések átadására is sor kerül ezen a napon. Jó az, amikor valakinek a sikerét közösen megünnepelhetjük, mint ahogyan most a kultúrkörrel is. Siker! Ez szól itt a

0: Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, minden magyar. Hívom is az első nyertes jelöltet, aki elsőként küldte el nekem a dal címét és az előadóját, ami a Blahalúziánától a sűrű végtelen volt. Na hívom, lássuk, élőben is elmondja el nekem.
1: Hello.
0: Ez a Petőfi Rádió, minden magyar, én pedig Korcsok Laura vagyok. Ki van a vonal túloldalán?
1: Anna vagyok, szia!
0: Szia, Anna, jó reggelt! Játszottál velem így kora reggel a rádióban, és te voltál a leggyorsabb, képzeld, elküldted nekem az óra zenéjének címét és előadóját. Mi volt ez?
1: Blahalúziána, sűrű végtelen.
0: Bizony, eltaláltad. Szereted ezt a dalt?
1: Jaj, nagyon. Az a baj, hogy mindig dallamtapadást okoz. És akkor egész nap ezt éneklem.
0: Hogy bukkantál rá? Mi sokat játszunk egyébként a rádióban.
1: Hát én hétvégén így délelőtt szoktam hallgatni a Petőfit, és tényleg elég sokszor van.
0: Hát nagyon szeretjük, de akkor ezek szerint te is.
1: Igen.
0: Na örülök neki, hát remélem, hogy dallamtapadást most annyira nem okoztam neked. Áruld el még kérlek nekem a Petőfi Rádió szlogenjét.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Gratulálok, hiszen a nyereményed egy páros jegy az Odüsszeia című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Mit csinálsz szerda este 7 órakor?
1: Hát, moziba megyek.
0: Pontosan. Gratulálok hozzá, remélem tetszeni fog csak annyira, mint ez a dal.
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Köszönöm, hogy játszottál velem, játszalem legközelebb is, és legyen csodaszép napod mára.
1: Köszönöm neked is.
0: Ja, jut eszembe. Egyébként, hogyha esetleg ezt a dalt élőben is meg szeretnéd hallgatni, akkor ma Szigligeten adnak koncertet, úgyhogy oda tessék ellátogatni.
1: Köszi, lehet, hogy megyünk is.
0: Na, szuper. Hát akkor most már elbúcsúzom. Szép napot, szia-szia.
1: Neked is, szia.
0: Na, tehát akkor Blahalúziána koncert Szigligeten, remélem odaérsz. Odaér, ez szól most itt a Petőfin.

Karameltől az Újra című dalát hallhattad most itt a Petőfin Minden Magyar, és bárcsak újra meg újra hallhatnánk ezt a dalt, én személy szerint ezt is nagyon szeretem, és bárcsak újra meg újra találkozhatnánk a régi osztálytársainkkal, a Karszonkoma is így vélekedik, az Osztálytalálkozó című dalát

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A kemény hétköznapok után
1: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyerj.

0: Azért legyél éber. A Magyar Zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl Plusz kártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Jóvá hagyták az ország helyreállítási tervét, több vitorlás indulhat idén a Kékszalagon. Folytatódik a napos idő záporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és az M0-ás csomópontja között lassabban haladnak az autók, szakaszosan pedig egybefüggő több kilométeres sorokat alkotnak, különösen Tatabányánál és Bicskénél. Mindkét szakaszon 5-6 kilométeres a torlódás. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M44-es autóúton Békés Csaba felé Kondoros elkerülő szakaszán. A 101-es kilométernél lezárták a belső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd euró uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi fejlesztésekre fordítják. Benyújtották a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet széles jogköröket kapna a közvagyon védelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására, visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánkézbe. Fennakadások nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok. Július első 9 napjában már több mint 3 millió kisebb csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig már több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés folyamatos. Feltételezett orosz ügynököket vehettek előzetes letartóztatásba Szerbiában, egy Németországban tervezett szabotázs akció miatt. A szerb-magyar határon fogták el őket. A Bild című német napilap úgy értesült, olyan hadipari létesítmény ellen készültek merényletet elkövetni, amely Ukrajnának szánt fegyvert gyárt vagy szállít. Változik a Kékszalag vitorlás versenyútvonala. A Balaton alacsony vízállása miatt a keszthelyi bóját másfél kilométerrel keletebbre helyezték, hogy a vitorlások a sekélyebb vizeken is biztonságban tudjanak hajózni. A 150 kilométeres táv 3200 méterrel rövidül, de így több vitorlás indulhat a versenyen. Az előrejelzések szerint a jelenlegi vízállás a versenyre tovább csökkenhet. A mezőny július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos idő. Északkeleten és délnyugaton előfordulhat egy-egy záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 28-33 fok, késő este 17-25 fok valószínű.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Július 11-e szombat reggel 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Nyeremény hétvégénk van, nem sokára mondom a részleteket, most viszont nosztalgiázunk, visszamegyünk az általános iskolába, a gimnáziumba, osztálytalálkozó, ez szól a Karszonkomától.
2: Itt egy újabb óra.

Beszívom, ezt hallottad a Follow the Flow-tól, itt a Petőfi Minden Magyar. Sokszor mondták már neked is, hogy ugorj a kútba? Hogyha igen, akkor hallgassd ezt a dal többször is, hiszen nagyon jó üzenete van szerintem. Na hát akkor menjünk is tovább. Azt ígértem, hogy elmondom a részleteket a nyeremény hétvégével kapcsolatban. Na tehát, nincsen más dolgod, mint hogy jól fülelj, és hogyha meghallod a felhívást az óra zenéjéről, akkor vedd egyből a kezedbe a telefonot, tárcsázd a 0630 30 30 380-as számot, és SMS-ben írd meg nekem a dal címét és az előadóját. És hogyha helyes volt, és te írtad nekem leggyorsabbként, akkor már hívlak is telefonon, hogy személyesen gratuláljak a premier előtti mozi jegyethez, ami az Odüsszeia című film vetítésére szól. Nem sokára mondom, hogy mit lehet tudni erről a filmről, előtte azonban százszor. Ez szól most Filótól, itt a Petőfi.

0: Melyik évtized magyar dalait szeretted a legjobban? Egy kis ízelítő a 90-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

mint kapcsoló után matatva kéz. Kihalt vidékek szürke gyártelep, betört üvegben arc magamra néz. Kihalt utak meg pályaudvarok,

Kóborló, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és Odüsszeusz, Ithaka a legendás görög királya is a trójai háború után hosszú és veszélyes útra indult, kóborolt hazafelé, útközben olyan mitikus lényekkel találkozott, mint a Küklopsz, Polümpémosz, a szirének és a boszorkány istennő Kirké, csak azért, hogy újra rátaláljon a feleségére Pénelopéra. Na hát valami hasonlóról fog szólni az Odüsszeia című film, amire páros premier előtti mozijegyet nyerhetsz nálam. A főszerepben többek között Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson és még sokan mások, Zendaya is például, úgyhogy érdemes lesz fülelned és játszanod velem, bármelyik pillanatban felcsendülhet az óra zenéje, úgyhogy nagyon figyelj, mert ez egy nagyon szuper filmnek ígérkezik. Nagyon érdekesek ezek az idegen, mitikus lények. Idegen! Ezzel megyünk most tovább itt a Petőfin.

0: is vagyok, ez a Petőfi Rádió Minden Magyar, és nem sokára itt lesz velem a vonalban a második nyertes is. Hívom is, na figyeljük, hogy ki lesz a szerencsés.
1: Halló, halló, tessék!
0: Halló, ez a Petőfi Rádió, én Korcsog Laura vagyok. Kihez van szerencsém?
1: Szia Laura, én pedig Gábor vagyok.
0: Szia Gábor! Azért hívtalak, mert most délelőtt játszottál velem itt a Petőfin, és te voltál a leggyorsabb, aki eltalálta az óra zenéjének címét és előadóját. Gratulálok, áruld el, mi volt ez?
1: Ura jó, köszönöm. Ha minden igaz, a Lábas Vikinek volt az Álomport című dala.
0: Nem, hogy minden igaz, hanem pontosan így van, eltaláltad. Mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Gratulálok, a nyereményed egy páros jegy az Odüsszeia című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából. Tudod már, hogy kit viszel magaddal?
1: Még nem, még ki kell találnom.
0: És azt viszont tudod-e, hogy szereted-e Jude Law-t?
1: Nem ismerem annyira a mű, a filmjeit, az az igazság.
0: Jude Law, zenész, tudod?
1: Ja, zenész? Nem, annyira nem.
0: Na figyelj, akkor én küldök neked Jude Law-tól egy dalt, és akkor most, hogyha meghallgatod, hát ha megtetszik, az a szám címe, hogy miért ne. Tehát miért ne tetszhetne neked, jó?
1: Jó, rendben, köszönöm szépen.
0: Maradj a vonalban, egyeztetjük a részleteket a mozihoz, aztán pedig hallgass Jude Law-t.
1: Szuper, köszönöm, szia!
0: Szia, szia! Hát akkor mindenki jól figyeljen, aki esetleg még nem hallott Jude Law-ról, vagy nem hallott tőle még dalt, hiszen most tőle játszom, miért ne? Ez szól most itt a Petőfin.

0: annyira jó most itt veled ez a Petőfi Rádió minden magyar. Úgy örülök, hogy minden szombat és vasárnap reggelemet veled kezdhetem, és hogy velem tartasz ezen az úton. Ennek örömére a Soulwave dalát játszom majd neked. Sorstalan? Ez következik nem sokára.
1: Sorstalan az út.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl puszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
5: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
5: Ez a Petőfi Rádió.
8: Újra feltöltötték a stratégiai üzemanyagkészletet, több vonat indul a Villányi Rozé Fesztiválra. Napos szeles idő lesz, elszórtan záporokkal.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Rendkívül erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és az M0-ás csomópontja között lassabb a haladás, több kilométeres szakaszos torlódás alakult ki. Tata és Tatabánya között 11-12 kilométeres a kocsisor. Távolabb, de szintén a Budapest felé vezető oldalon, Győr és a Bábolna csomópont között mozgó tereléssel az elválasztósáv növényzetét kasszálják. A 120-as és a 95-ös kilométer között lezárták a belső sávot. 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
8: Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett. Tavasszal felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizzék a védett üzemanyagárakat. Azóta javult a piaci helyzet, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Erősíti Magyarország és Európa biztonságát is a Nyugat-Balkán stabilitása, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A Magyar Tárca vezető azt írta, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatoknak is új lehetőségeket teremthet. Rendkívül magas volt júniusban a civil áldozatok száma Ukrajnában. Egy hónap alatt 265-en haltak meg az orosz csapásokban, több mint 1800-an megsérültek. Az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala szerint ez az egyik legmagasabb száma háború 2022-es kezdete óta. Irán teljes elpusztítását helyezte kilátásba az amerikai elnök, ha Teherán megpróbálná megölni őt. Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, 1000 Irán felé irányított rakéta készen áll, és további ezrek indulnának, ha az iráni kormány megpróbálna végezni az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökével. A bejegyzést az elnök nem sokkal azután tette közzé, hogy lezárult a februárban amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei Irán volt vallási és politikai vezetőjének temetési szertartása, amelyen többen Donald Trump megölésére biztattak. Hosszabb szerelvényeket és éjszakai vonatot indít a MÁV a Villányi Rozé Fesztiválra. Hétvégén több kocsiból álló szerelvénnyel közlekedik, több Pécsről és Villányból induló vonat. Pécsre ma és holnap éjszaka egy órakor mentesítő vonat is közlekedik. Emellett Siklósról Villány felé több buszjárat is indul a fesztiválra.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Folytatódik a napos idő. Északkeleten és délnyugaton előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 28-33 fok, este 17-25 fok valószínű.
4: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ha hiszed, ha nem, már július 11-e, szombat reggel 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Együtt utazunk a mai délelőttön is, ráadásul nyeremény hétvégénk van, úgyhogy játsz velem, maradj itt, most a Solvay-vel kezdünk, Sorstalan, ezt játszom.

Történelem, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Nyeremény hétvégénk van, nem sokára elmondom a részleteket. Előtte azonban egy fontos üzenetet szeretnék továbbítani, ugyanis megkért engem Rigó Linda, vagyis Rigó Jenő lánya arra, hogy köszöntsem az édesapját 40. születésnapi alkalmából, Isten éltessen, és még az unokatesó Benjamin is ezt üzeni neked. Jenő, tehát nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, kívánunk az egész Petőfi Rádió, és ha van kedved, akkor játsz te is velem, ugyanis nyeremény hétvégénk van, ami azt jelenti, hogyha meghalod a felhívást az óra zenéje előtt, akkor leggyorsabbként küld el nekem SMS-ben a 0630 30 30 380-as telefonszámra, hogy mi az óra zenéjének címe, és ki az előadója is, ha leggyorsabb voltál, akkor természetesen hívlak is telefonon. Addig is szóljon neked, kedves Jenő, a következő dal. Köszi, ezt küldöm a Zaporozsesztől és Mező Misitől, itt a Petőfin.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Most küld elsőként a dal előadóját és címét. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.

Az Esküvő című dalt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A filmekben sokszor látjuk azt a bizonyos jelenetet, amikor megkérdezik, hogy van-e valakinek ellenvetése. Na képzeld, én egy szabadtéri esküvőn voltam nem is olyan régen, éppen vihar közeledett. A lelkipásztor igyekezett gyorsan lezavarni az egészet, hogy nézzünk meg. Megkérdezte, hogy van-e valakinek ellenvetése, ekkor hangos mennydörgés hallatszott. Becsületére legyen mondva, a lelkész egy pillanatra megállt, majd aztán így szólt: más valaki? Rendben, akkor, és befejezte a ceremóniát. A pár még mindig együtt van, és boldogan élnek, ahogyan én tudom, de ha te tudnád, hogy ők együtt vannak-e még, akkor írd meg nekem mindenféleképpen. Ha te tudnád, ezzel a dallal megyünk most tovább a Balkán Fanatiktól, ezt játszom itt a Petőfin.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: készen állsz a mai nap harmadik nyertesére, mert én igen, ez a Petőfi Rádió minden magyar, és már csörgetem is, tárcsázom a harmadik nyertest.
1: Igen, tessék.
0: Halló, ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsog Laura vagyok. Kivel beszélek?
1: Wow, Gyöngyvér vagyok.
0: Szia, Gyöngyvér. Mi jót csinálsz most szombat délelőtt?
1: Épp igyekszem vásárolni árut a kis strandcikkes boltocskába.
0: Ó, ez nagyon jól hangzik, és akkor közben akkor játszottál is velem.
1: Így igaz.
0: Ugyanis, ráadásul te voltál a leggyorsabb, képzeld, aki elküldte nekem az óra zenéjének címét és előadóját. Áruld el, hogy mi volt ez.
1: Tóth Gabi volt, nem kell végszó.
0: Bizony, és mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: A Petőfi Rádió szlogenje, Petőfi Rádió minden magyar.
0: Nagyon jó, ez azt jelenti, hogy a nyereményed egy páros jegy az Odüsszeia című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából.
1: Wow, nagyon-nagyon-nagyon örülök neki. Ez nagyon jó hír, imádom.
0: Olvastad egyébként, vagy tudsz valamit az Odüsszeiáról?
1: Persze, természetesen olvastam még, de nem mostanság igazából.
0: Na hát akkor érdekes lesz ez a film. Jónak tűnik,
1: igen,
0: én úgy hallottam.
1: Abszolút.
0: Akkor
1: szuper,
0: jó mozizás nektek
1: örülök.
0: Majd. Július 15-e szerda este 7 órakor lesz az Etele plázában.
1: Szerda este, pont az Etelében a kedvencem.
0: Örülök neki. Képzeld, küldök neked egy dalt, ami nem lesz más, mint Destől a kis Kecce, mit szólsz?
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, ez nagyon kedves.
0: Legyen szép napod, és játsz velem legközelebb is.
1: Neked is legyen csodás, köszönöm szépen. Köszönök.
0: Maradj itt
1: minden.
0: Még a vonalban, egyeztetjük a részleteket.
1: Rendben.
0: Elkelt nálam az utolsó páros jegyem is, most itt a délelőttben, délután viszont Kolos is kioszt neked még 3 páros jegyet, úgyhogy játsz délután is mindenféleképpen. Szóval ne csüggedj, ha most nálam nem nyertél, viszont most nyersz egy szuper dalt, hiszen Destől játszom a kiskecét, itt a Petőfin. Ez a

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Ahogyan én látom, említésre méltó csapadék nem várható a mai napon, viszont többfelé élénk lesz az északnyugati szél. Emellett ma is magas UV-sugárzásra számíthatunk, úgyhogy égetni fog a nap, mint ahogy perceken belül ez a dal is. Éget a nap, ezt szól majd a Valmartól és Manueltől. Itt a Petőfi.
1: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Ez a nagy diák tesztek vetélkedő sorozatának egy újabb állomása, a nagy diák sportteszt, amelynek ez tehát a színpadi televíziós nagy döntője. Melyik városban rendezik a 2028-as nyári olimpiai játékokat?
5: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy az Odüsszeia című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
3: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Elfogadják hétfőn az alaptörvény újabb módosítását, jól működnek az új uniós vámszabályok. Napos szeles idő lesz záporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Rendkívül erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és Tatabánya között 11-12 kilométeres az állókocsisor. Távolabb, de szintén a Budapest felé vezető oldalon. Győr és Bábolna között. Mozgó tereléssel az elválasztósáv növényzetét kaszálják. A 120-as és a 95-ös kilométer között lezárták a belső sávot. 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: Elfogadja hétfőn az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, megfosztási eljárást lehet indítani ellene. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csak nem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik legfontosabb beosztás a honvédségben. Fennakadások nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok. Július első 9 napjában már több mint 3 millió kisebb csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés folyamatos.
2: Petőfi Rádió. Sport.
8: Spanyolország lesz a franciák ellenfele a labdarúgó VB elődöntőjében. Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. Spanyolország először kapott gólt az idei labdarúgó világbajnokságon, de bejutott az elődöntőbe, miután egy hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte Belgiumot a Los Angeles-i negyeddöntőben. A győztes gólt a 88. percben Mikel Merino szerezte, aki a portugálok elleni 8-döntőben is nyerő ember volt. A spanyolok a keddi elődöntőben a franciákkal találkoznak majd Dallasban. Az utolsó két negyed döntőt pedig magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik. A Norvégia-Anglia találkozó 23-ig az Argentina-Svájc negyed döntő hajnali 3 órakor kezdődik majd. Mindkét mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Országos csúcsot futott és 7. helyen végzett 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai gyémátig a monakói versenyén. A fedett pályás Európa-bajnok 44,47 század másodperces eredménnyel ért célba. Jannik Sinner, Alexander Zverev döntőt rendeznek férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon. A világ első Sinner 3-6-4-re megnyert szettben győzte le a 7-szeres bajnok Novák Djokovicot. A másik ágon a német Zverev szintén 3 játszmában 7-6-6-2-6-4-re nyert a szabadkártyával indult brit Arthur Ferri ellen. Tim Merlier nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 7. szakaszát, míg összetettben továbbra is Tadej Pogacsár vezet. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Folytatódik a napos idő, északkeleten és délnyugaton előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 28-33 fok, este 17-25 fok lesz.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: 11 óra múlt, a mikrofon mögött Korcsok Laurát hallott, kezdődik a Befordultam a konyhára szógellért, séf cukrász lesz a vendégem. Előtte azonban egy nagyon aktuális dallal hangolódunk, ugyanis szombat van, hideg a víz és éget a nap. A Valmar és Manuel közös dalával kezdünk.
2: Itt egy újabb óra,

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Láthatatlanul.

0: a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem, vagy hát a hétvégén a vendégem Szógellért, cukrász és séf, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél hozzám ma.
1: Én is köszönöm a meghívást, sok szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Mik a szezonális zöldségek most, hogyha kimegyünk a természetbe, vagy a piacra, akkor mi fellelhető most?
1: Most a legjobb időszak van egyébként a zöldségekre, én azt gondolom, most teljesen be van robbanva paradicsom, a paprika, a cukkini, a tökfélék, a fűszernövények, tehát most egy ilyen arany korszakát éljük ennek az egésznek, én azt gondolom, úgyhogy most szezonálisan nagyon-nagyon könnyen tudunk jól főzni.
0: Nem kell akkor fagyasztott zöldségekhez nyúlnunk, hanem akkor tudunk a természetből gazdálkodni, vagy garázdálkodni kint a természetben. Na mesélj egy kicsit, úgy tudom, hogy neked ez egy fontos szívügyed, hogy a természet közeli alapanyagokat találd meg. Hogy jött ez számodra?
1: Hát a legfontosabb a természet közeliség, azt gondolom, meg a fenntarthatóság, és ez miatt is nagyon nagy késztetést éreztem arra, hogy erdőbe járjunk, ugye a feleségemmel szoktunk ugye erdőtúrákra járni, gombatúra, gyógynövénytúra, folyamatosan fejlesztjük magunkat egyébként ebben a témában, és hát nagyon fontosnak tartom az, hogy minél több zöldséget tegyünk, minél több vadnövényt gyűjtsünk, fermentáljunk, és visszatérjünk az eredethez, úgymond, amikor ugye még nem külföldről érkezett be minden, hanem mi megtermeltük, és mi elfogyasztottuk azt, amikor az a legérettebb formájában volt, és ez így igaz a zöldségre, a gyümölcsre és mindenre.
0: Többször beszélgettünk már itt ebben a magazin műsorban a vadnövényekről és a gyümölcsökről is természetesen. Azonban szerintem, ha jól emlékszem, a fermentációról még nem volt szó, úgyhogy most itt a remek alkalom, egy kicsit avasd be bennünket.
1: A fermentáció az egy fontos folyamat, hogy részben eltartósítjuk így a zöldségeket is, vagy akár a gyümölcsöket. Hát ezt igazából a télre készültek föl még a régi mamáink, papáink, ugye azért fermentáltak, hogy télen is tudjanak ugye zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztani, de ez annyira elterjedt, és annyira rájöttek ezeknek a nagyon pozitív hatására, úgymond, tehát a prebiotikumok a szervezetnek, tehát annyi minden jótékony, rengeteg vitamin, nagyon sok jótékony hatásuk van, hogy egyre többet használjuk, úgymond, nem csak télen, hanem már nyáron is. Itt van például kovász uborka szezon, most pont itt van az ideje ennek is egyébként.
0: Készítettünk is az elmúlt hetekben itt a műsorban is.
1: Ja, akkor szuper, úgyhogy igazából én ezt látom, és rengeteg olyan növény van, amit elfelejtettünk, például most a fermentációra gondolok, például tavasszal megjelent a vadkomlónak a hajtása, most azt fermentáltuk, és iszonyatosan szeretik a vendégek, nagyon különleges ízvilága van.
0: Nem sokára azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy hogyan is kell fermentálni, mert most már egy kicsit említetted, hogy miért jó, de hogy mi hogyan fermentálhatunk. A vendégem Szógellért, cukrász és séf, itt a Befordultam a konyhára című magazin.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel, Szó Gellértel, cukrásszal és séffel. A mai napon a zöldségekről beszélgetünk úgy igazán, és a természet közelségéről, hogy a természetben fellelhetőek ezek az alapanyagok. Most beszéltünk arról már, hogy minek van szezonja, említette Gellért a cukinit, a mit? Segíts egy kicsit?
1: Tökfélék, paradicsom, paprika most igazából szinte, tehát most a legnagyobb kánálban zöldségek terén.
0: És beszélgettünk már kicsit a fermentálásról, a fermentációról. Na most egy kicsit abban segíts nekünk, hogy mi, hogyha szeretnénk fermentálni egy zöldséget, vagy gyümölcsöt akár, akkor hogyan lássunk neki?
1: Hát ami nekünk bevált legjobban, az a 3%-os sóoldatos víz, ugye? Ezt általában tisztított vízből készítjük, és a lényeg az, hogy az üveg, amiben fogjuk ezt a fermentációs folyamatot végezni, az steril legyen, ezért én úgy szoktam, hogy 100 fokos sütőben előtte fél órára beteszem, és akkor ez így teljesen sterilizálódik, a tiszta üveg, és tehát az összevágott zöldséget lényegében felöntjük ezzel a 3%-os sóoldattal, és így fogjuk, és megvárjuk, mire ugye ez elkezd fermentálódni, és ezért ugye gázok képződnek, ez miatt minden nap ugye meg kell kicsit büfisztetni.
0: Vagyis,
1: hát,
0: ki kell nyitni.
1: Igen, így van, igen, mikor lezártuk, ki kell nyitnunk, és érezzük az ízén, mikor elérte a legjobb fokát a fermentációnak, ugye a teljesebb baktériumok elszaporodtak, és akkor a legjobb egyébként, és akkor a hűtőbe szoktuk tenni mi általában. Egyébként konyhán ezt úgy csináljuk, hogy még profibb legyen, hogy mi levákumozzuk, és légmentesítjük, és így biztosan nem fog semmi probléma lenni hosszú ideig.
0: Milyen ételekhez használtok fermentált zöldségeket, gyümölcsöket?
1: Mostanában a konyhán, ahogy főzünk, én szinte az összes étel mellé teszek egy picit, például mondok egy nagyon jó példát, itt volt a medvehagyma szezon tavasszal, és a medvehagyma rügy az egy iszonyatosan fermentálva, egy iszonyatosan ízbomba. Tehát akkora umami bomba, én azt gondolom, hogy bárki megkóstolja, aki hív, hogy mondjam el, ez mi volt, mert ez iszonyúan finom. Úgyhogy én azt például ezt is most egy kacsamelles ételhez tesszük, de egyébként rengeteg, tehát szinte mindent tudunk fermentálni. A most nyílt éttermünkben, az erdő közepén van szinte az étterem, egy nagyon szép erdei közegben, és ott például rengeteg fenyő vesz körül minket. Ott például a fenyőrügy, egy nagyon fontos, azt nagyon finom, az is fermentálva, de használjuk egyébként a fenyőtobozt kandírozva, a bébi fenyőtobozt.
0: Azt a mindenit.
1: Tehát vannak ilyen nagyon, odafigyelünk persze a mennyiségre, mert nem szedjük iszonyat, tehát éppen, hogy csak ezt megmutatjuk, hogy van ez is. De tényleg annyira széles a skála így az erdő terén is, amit tudunk fermentálni, meg amivel tudunk dolgozni, hogy nagyon különleges alapanyagokra tudjuk így építeni a konyhát.
0: A beszélgetésünk elején említetted a most szezonban lévő zöldségeket. Itt mondtad a cukkinit, erre felkaptam a fejem, hiszen én nem nagyon szeretem a cukkinit, de hát ha meg tudsz győzni engem, hogy készíthetünk valami nagyon finomat cukkiniből, úgyhogy nem sokára ezzel folytatjuk, remélem meglepsz majd. A vendégem Szó Gellért, cukrász és séf, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

Mayor. Okay, next time.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem, Korcsog Laurával. A mai vendégem Szó Gellért, cukrász és séf. Ma a zöldségekről beszélgetünk, és elérkeztünk arra a pontra, amire nagyon kíváncsi leszek. Ugyanis beszéltünk a szezonális zöldségekről, itt említetted a cukkinit. Hát én nagyon nem szeretem a cukkinit, úgyhogy remélem, hogy meggyőzöl, és találunk valami olyan finomságot, ami nekem is ízleni fog. Nagyon spagettis vagyok, nagyon tésztás vagyok, és sok helyen hallottam már a cukkini spagettiről. Na hát, hogyan tudom ezt elkészíteni?
1: Hát, nagyon egyszerű dolgod lesz, mert nem kell tésztát gyúrnod. Úgyhogy így igazából a cukkinit, van ez a cukkini spagetti készítő nekünk, külön van egy ilyen francia mandolin, úgy hívják, és ahhoz egy ilyen fej, és igazából mi azon szoktuk, de hogyha vékony csíkokra vágjuk a cukkinit, az is teljesen rendben lesz. És a lényeg ebben az egészben az, hogy picit lesózzuk egy fél órára, ahogy ugye csíkokból van a spagetti, megvárjuk, még kiereszti úgymond a levét, meg egy picit így belágyul, bepuhul, ezután én átszoktam, átmossuk, és miután átmostuk, utána citromlé vagy lime-lé még jobb hozzá, azzal ugye azt rácsurgatjuk, ez miatt ugye szép marad a szín is, nem fog oxidálódni, és ezután szoktuk ilyen olajokkal, különböző olajokkal picit, és citrom, illetve lime-héjjal. Én egyébként zöld olajat használok hozzá, például petrezselyem olajat, mert az is így ilyen nagyon frissítő és nagyon egészséges, és ez miatt ilyen gyönyörű szép zöld színe lesz, és tényleg olyan lesz, mint egy spagetti, hogy ilyen nagyon-nagyon lágy, hajlékony, úgyhogy én ezt nagyon ajánlom egyébként, meg nyári időszakban ez a savanykás, frissítő, tényleg tele van vitaminnal, nincs kifőzve, nincs hőkezelve, tehát iszonyatosan finom, nagyon szeretjük, és halakhoz például mindig párosítjuk.
0: Épp kérdezni is szerettem volna, hogy akkor ezt a hagyományos tésztához képest nem kell megfőzzük.
1: Há, abszolút nem. Nem, ez nem kap hőkezelést. Itt a sótól ugye pont ahogy kivonja a nedvességet, az miatt ugye meglágyulnak a rostok, és ez miatt lesz ugye ez a spagetti állag a cukkininek. Úgyhogy nagyon ajánlom, hogy ilyen zöldségeket, például mint a cukkini, minél többet fogyasszunk, mert iszonyatosan jó az íze, nagyon sokféle felhasználási módja van, úgyhogy én mindenkit arra buzdítok, hogy minél többet próbáljon kísérletezni a cukkinivel.
0: Nem mondom, hogy teljes mértékben meggyőztél, de nem is számítottam arra, hogy teljesen meg fogsz győzni, de mindenféleképpen kipróbálom legalább a cukkini spagettit, mert arra nagyon kíváncsi vagyok. Köszönöm, hogy ma itt voltál velem, és holnap várlak vissza sok szeretettel.
1: Én is köszönöm szépen, itt láttam.
0: Szó Gellért, cukrász és séf volt a vendégem ma a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Sziasztok, Szajanóé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Ne félj a BSV egyik 2016-os dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Én elköszönök már, a Korcsok Laurát hallottad, és most Szikora Tomi vált engem. Utána délután, azon kívül, hogy nyeremény hétvégénk van, képzeld, egy meglepetéssel is készülünk neked, úgyhogy érdemes egész nap velünk tartanod itt a Petőfin. Most elbúcsúzom, legyen csodás napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ez a nagy diák tesztek vetélkedő sorozatának egy újabb állomása, a nagy diák sportteszt, amelynek ez tehát a színpadi televíziós nagy döntője. Melyik városban rendezik a 2028-as nyári olimpiai játékokat?
4: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: A kemény hétköznapok után
2: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy az Odüsszeia című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
2: De azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Elfogadják hétfőn az alaptörvény újabb módosítását, újra feltöltötték a stratégiai üzemanyagkészletet. Napos szeles idő lesz, elszórtan záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és Tatabánya között már több mint 10 kilométeres a kocsisor. Távolabb szintén a főváros felé vezető oldalon. Dolgoznak a 120-as és a 95-ös kilométer között. Lezárták a belső sávot, 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Elfogadja hétfőn az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet indítani ellene. A kormányfő egy hete nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely alapján megszűnik az államfő mandátuma. A lépést élesen bírálta a Fidesz. Csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter a választások óta többször is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. Orbán Viktor egyik bábjának nevezte Súlyog Tamást. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik legfontosabb beosztás a honvédségben. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizzék a védett üzemanyag árakat. Azóta javult a piaci helyzet, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Összeomolhat a gázai jövezet egészségügyi szállítási rendszere, közölte a gázai egészségügyi minisztérium. A mentőautók és az egyéb járművek háromnegyede már működésképtelen az izraeli támadások miatt. A tárca arra figyelmeztet, hogy az izraeli import tilalom megbéníthatja a logisztikát. Ráadásul dróntámadás érte az övezet egyik kórházát is. A tavaly októberi tűzszünet ellenére a térségben rendszeresek a harcok. Változik a menetrend a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon július 20-áig. A Rákospalota-Újpest állomáson zajló munkák miatt kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
7: Folytatódik a napos idő, északkeleten és délnyugaton előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 28-33 fok, este 17-25 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Szombat délben kezdődik a slágerlistánk, a Petőfi 56, amelyben visszaszámolunk 56-tól a hét legkedveltebb, legtöbbet kért, legjátszottabb magyar daláig. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdés ezen a héten László Eveliné, itt a májusi eső.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Az 56

0: Petőfi 56.
1: Az 55.
2: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
3: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Amelyben Biorex hódít nálunk a folytatásban, az én országom, ezt indítom a hivatalos lágerlistánkon. És hogy ezt a dalt hol hallhatjuk élőben? Akár ma este a Tiszató Festen, Tiszafüreden, hiszen ott lép fel Alex, de a következő napokban, sőt, ebben a hónapban ott lesz Kunfehértón, a Fehértón Fesztiválon, ott lesz Debrecenben a Campuson, lesz plázsos fellépés a Siófokon, és az augusztusi koncerthelyszínek között ott van a Sziget, a Strand és a Gyárkert is, na meg a Szín Szegeden. Infók, részletek Biorex hivatalos Facebook oldalán. Az én országom, ezt hozom most a hivatalos lágerlistánkon. Mutatom a helyezését.
1: Az

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Itt egy dal, amely garantáltan megcsinálja a hétvégét. Dash Pannonia a Petőfi Rádióban, mert van egy különleges érzése a nyárnak. Amikor csak úgy beülsz az autóba, leengeded az ablakot, szól a zene, és teljesen mindegy, hogy 10 vagy 100 kilométer vár át. A következő dal szerintem pont ezt a szabadsági érzetet hozza magával. Egy kis utazás, egy kis nosztalgia, egy kis hazai életérzés, és közben olyan sorok, amik sokaknak ismerősek lehetnek. Dash Young Fly Pannonia a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Mutatom az e-heti helyezését. A 40

0: Ez a hivatalos magyar zenei lista.
1: Petőfi 56
0: a stúdióban.
2: Szikora Tamás, hello, és bízom benne, hogy egyszer Csinszka is ellátogat majd a Petőfi Rádió stúdiójába, akár egy koncertre. Sokat gondolkodtam, hogy a neve honnan ismerős, aztán rájöttem, hogy Ady Endre becézte így Bonca Bertát, hogy Csinszka Csacsinszka. Egyébként Csinszkát a nagymamája Csicsinek szokta szólítani, a barátai Csininek, Csanszinak vagy Csinsznek. Ő az az énekesnő, aki nagyon szeret kísérletezni az alternatív R&B, a hip-hop és a fúziós jazz, valamint a pop és az elektronika keveréke mind-mind megtalálható a dalaiban. Itt az eddigi legnagyobb zenéje, felsütött a napsugára.

0: A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Egy óra után a legfrissebb Follow the Flow-dalt játszom, amelyet jövő hét pénteken élőben is hallhatunk Siófokon a plázsos koncertjükön. Follow the Flow.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl Plusz kártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Elfogadják hétfőn az alaptörvény újabb módosítását, folytatódnak a vasút felújítások. Napos szeles idő lesz, záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és Tatabánya között több mint 10 kilométeres a kocsisor. Távolabb szintén a Budapest felé vezető oldalon dolgoznak a 120-as és a 95-ös kilométer között. Lezárták a belső sávot, 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Elfogadja hétfőn az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő egy hete nyújtotta be az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely alapján megszűnik az államfő mandátuma. A lépést élesen bírálta a Fidesz. Csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter a választások óta többször is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak. A Rómában tartott találkozón ugyanis megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és az uniós integrációja szempontjából. Drónokkal és rakétákkal támadta Oroszország hajnalban Kijevet. 11-en megsérültek, köztük egy gyerek is. Az embereket felszólították, hogy vonuljanak biztonságos helyre. Orosz támadásról számoltak be Szumi városából is. Az ottani hatóságok szerint 6-an megsérültek. Tájfun csapott le Japán déli részére. A hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek. A térségben több száz repülőjáratot töröl. Okinaván pedig több mint 24 ezer háztartásban nincs áram. Tajvan északi részén 14 ezer embert menekítettek biztonságos helyre. A vihar hétvégén Kínát is elérheti. Itthon változik a menetrend a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon. Július 20-áig kimarad az S70-es több járata. A Rákospalota-Újpest állomáson zajló váltócserével és mintegy 120 méternyi vágány átépítésével ott ismét 80 km/h sebességgel közlekedhetnek a vonatok. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója, kiemelt fontosságúnak nevezte a váltócsere programot, amely régóta nem történt a vasúttársaságnál. Hozzátette, hogy a legrosszabb állapotú kitérők felújítása idén Kelenföldön, Kőbánya, Kispesten, Debrecenben, 60-ban és Füzesabonyban folytatódik.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Marad a napos idő, északkeleten és délnyugaton előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 28-33 fok, este 17-25 fok valószínű.
1: a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Egy óra után is csak is azokat a dalokat játsszuk, amelyeket a héten a legtöbbször a legtöbbet pörgettünk. Folytatódik a hivatalos lágerlistánk a Petőfi 56. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, de mondok még neveket. Cseri Hanna, Kállai Szanders András, és most a Fáldott Bökló is jönnek.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 48.
1: Amelyben az aktuális Kállai Szanders András dalt játszom, ez a jó. A dal, amelynek görög kötődése is van, mert egy aténi stúdióban készült a szám. Ráadásul különlegessége, hogy az egyik szerzőtársa 12 éves kisfia gitározására énekelt rá. Így jött létre a jó örömzenélésből. A klip viszont már itthon Magyarországon készült, aminek szintén megvan a sajátossága, kicsit ilyen country beütésű. A videó a neten, nálunk pedig a dal. Kállai Szanders András, jó!
0: A 38.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Következik egy dal, amely 110%-ig nyár. Filó, Tonic 100-szor. A zene, amely már a megjelenés előtt is óriási ment a TikTokon. Ezt hozom most a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Van az a mondás, hogy nem lehet ugyanazt a fejezetet 100-szor újraolvasnunk, hogyha tudni akarjuk, hogy mi lesz a sztori vége. Na, ez a dal pontosan erről szól. A lezárásról, az elengedésről, és arról, hogy csak akkor tudunk fejlődni, hogyha végre tovább indulunk. Mindezt egy fülbemászó nyári popdallamba csomagolva. Filó, Tonic 100-szor, ezt hozom most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. Mutatom a helyezését.
0: A

0: együtt újra látunk, Voksötétben fényt.
1: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
2: Közöttük pedig Bakos Kristóf, vagyis Morionesz és az Alvajár. A srác, akinek a dalszövegeiben gyakran megjelenik a nagyszülőkkel való kapcsolat, a gyerekkori élmények, emlékek, például ebben a dalban is, amit a nagymamájával való kapcsolata ihletett. A klipet az unokatesóival forgatta, egy olyan helyen játszódik, ami nagyon nosztalgikus, ahol a gyerekkora nagy részét is töltötte, és megjelenik benne egy hintaágy, ahol nagyon sokat beszélgetett a nagymamájával, és akkor mindig oda sütött a nap. Micsoda szimbolika. Morionesz, Alvajár, ezt hozom most a Petőfi Rádiós lágerlistájáról.
1: A 30.

0: 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Pontosan a slágerlista felénél vagyunk, így holnap délben folytatjuk majd a visszaszámlálást, következik a Top 28. A délutánban pedig doppergés, doppergés, doppergés, hiszen újra Kenész Kolos vált engem. Visszatér az A38 hajó fedélzetére, a Petőfi Rádió összes frekvenciájára, és berobban az ételbe 2-kor, ő várja az üzeneteket. Írd neki mindenképp a 0630303380-ra, akár Viberen. Szuper délutánt kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy az Odüsszeia című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
0: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
3: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Elfogadják hétfőn az alaptörvény újabb módosítását. Véget ért a berlini túszdráma. Napos szeles idő várható elszórtan záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Nagyon erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé Budaörs és Székesfehérvár között, szakaszos torlódás alakult ki. Rendkívül erős a forgalom az M1-es autópályán is Budapest felé. Tatabánya és Tata között több mint 10 kilométeres a kocsisor. Távolabb, szintén a főváros felé vezető oldalon dolgoznak a 120-as és a 95-ös kilométer között. Itt lezárták a belső sávot, 2-3 kilométeres a torlódás. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szobvasút vonalon július 20-áig. Egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: Elfogadja hétfőn az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő egy hete nyújtotta be az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely alapján megszűnik az államfő mandátuma. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter a választások óta többször is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak. A Rómában tartott találkozón ugyanis megfigyelőiből állandó státuszúra kérték fel az országot, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Véget ért a túszdráma Berlinben, kiszabadították az eladó nőt, akit tegnap este egy szupermarketben késsel fenyegetőzve ejtett foglyul egy férfi. Az üzlet többi alkalmazottjának sikerült kimenekülnie az épületből. A rendőrség közlése szerint a tettest elfogták, indítéka egyelőre nem ismert. Tajfun csapott le Japán déli részére, a hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek. A térségben 345 repülőjáratot töröltek, Okinaván pedig több mint 24 ezer háztartásban nincs áram. Tajvan északi részén 14 ezer embert menekítettek biztonságos helyre. A vihar pedig hétvégén Kínát is elérheti.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Folytatódik a napos idő, északkeleten és délnyugaton előfordulhat egy-egy záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Are you ready?

0: szemét, hisz te vagy a centerben, ez nem változik. A sáv sem, és a mosoly is ugyanaz, de valahogy mégiscsak más. Azért fél év után nehéz beülni, de itt
1: sziasztok,
0: egy
1: mi vagyunk a Balkán VIP, és köszöntjük Kolost a Petőfi Rádióban a legújabb dalunkkal. Tartsatok vele, hisz ez ugyanaz a sáv.

Drága barátaim, ráz a hideg. De jó, hogy itt vagytok. És igen, ez ugyanaz a sáv, de mégis valahogy szabadabb. Kenész Kolos a mikrofonnál, és remélem, hogy a másik oldalon te is bejelentkezel. 0630 30 33 80, meg a fehér holló a Kovászki meg a Vegától. Erről szól a folytatás, meg játszunk is a délutánban, szóval izgi lesz, gyere! Töltsük együtt itt!

Mamma mia! Micsoda sláger a Petőfi Rádióban! Dash, Youngfly, na meg a Pannónia! 14 óra 18 perckor, hello Magyarország! Itt van Kenész Kolos, és a másik oldalon, remélem, hogy megvannak a drága törzs Petőfi Rádió hallgatók, Sanyi, vagy épp János a hegyről, de Klári mama, önt is üdvözlöm, hogyha velünk van, legyen így együtt szép a délutánunk! Ha pedig úgy érzed, hogy téged kihagytalak, akkor...

0: Rádióban.
1: Egészen este 8 óráig Kenész Kolossal töltheted időt. És lesz mit csinálnunk. Játék, móka, kacagás, meg egy kis meglepetés, ugyanis 15 órától benépesül majd a stúdió. Na de hogy kikkel? Egyelőre ez maradjon a jövő kérdése. Viszont vannak dalaink, amit nagyon szívesen megmutatnánk számodra. Honey,

gyermekem három múlt, én meg ültem az áróban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk rövésre, hogy béke, béke, van még itt valami, hagyd a harcot,

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on. Most küld elsőként a dal előadóját és címét. Nyere!

0: ez magadnak.
1: Na de mikor?
2: Adnak.
1: A Tankcsapda és az Alföldi Gyerek itt a Petőfi Rádióban. És hát igen, egy kicsit holland gyerek lettem az utóbbi fél évben. Megmondom őszintén, nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt lehetek veled. Keresem még a gombokat néha. Fél év alatt azért el tud az ember felejteni egy-két dolgot, de összeszedem magam, és játszunk is nem sokára, meg sztorizgatunk, legyünk együtt 06 30 30 33 80, ez a kulcs ahhoz, hogy te legyél a centerben, meg Lauri. A járatlannal belefolytatjuk a következőkben, itt a Petőfi Rádióban, szép szombatot!

0: Lauri, tőle pedig a Járatlan itt a Petőfi Rádióban. A Járatlan néha egy picit mondhatni, hogy félelmetes, de mindenképp az ember lelkének jót tesz, hogyha kilép a komfortzónájából. Ez történt az utóbbi fél évben. Hollandiában tanultam, és ha egy dolgot kéne mondanom az országról, akkor ezt a hangot mutatnám. Folyamatosan esik az eső. Gondold el, hogy életed legfontosabb napjára készülsz, kész a hajad, kész a ruhád, és esernyő nélkül indulsz el. Na, ezt ott kint nem tudod megtenni. Tehát, hogy olyan szinte kiszámíthatatlan az időjárás, hogy egyik pillanatban szakad az eső, majd 10 perc múlva olyan gyönyörű napsütés van, mintha mi se történt volna. Itt a Petőfi Rádióban pedig nagyon is történnek dolgok, ugyanis szeretnék veled játszani. Fél év után az első játék. Jaj, de izgalmas. Már is megnézzük, hogy ki az, aki a vonal másik oldaláról beköszön hozzánk, ugyanis szólt az óra slágere nemrégiben.
1: Tessék!
0: Halló, Kenész Koros és a Petőfi Rádió.
1: Én meg az Tóth Adrián, szia!
0: Adrián, szia, szia! Üdvözöllek nálunk a műsorban. Hogy telik a napod?
1: Jó, dolgozom éppen.
0: Na, mi a meló ma?
1: Hát, biztosítás ügynök vagyok, úgyhogy megyek ügyféltől ügyfélre.
0: Na, akkor megy a biznisz, jól van. Mikor áztál el utoljára, hogyha már erről beszéltem?
1: Mikor áztam el?
0: Aha.
1: Hát jó, régen, egy olyan 3 hónappal ezelőtt.
0: Na, akkor egész jó. Bár hozzáteszem, hogy csapadék sem nagyon volt, de...
1: Jaj, se volt, így van, igen.
0: Amúgy melyik a kedvenc országod?
1: Hát... Olaszország
0: leginkább. Megértem, egy jó paszta vagy pizza?
1: Így van, igen, tengerpart.
0: Helyes. Hát most figyelj, maximum popcorn tudom ajánlani a következő percekre, vagy éppenséggel a következő hétre, mert ha jól válaszolsz a kérdéseimre, mehetsz a moziba az Ödössze című film premier előtti vetítésére. Na, mi volt az óra slágere? Meséld el nekem.
1: Tancsapda, alföldi gyerek.
0: Tök jó. És tudod, mi következik, ugye? A Petőfi Rádió szlogenje.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Adrián, nem tudok kifogni rajta, tiéd ez a páros jegy.
1: Köszönöm szépen.
0: Kit viszel majd el magaddal?
1: Hát, páromat szerintem.
0: Akkor nagyon jó időtöltést kívánok neki is, meg neked is természetesen, és hát lehet, hogy a rádiót hallgatja, nem, és innen tudja meg a jó hírt.
1: Lehet, igen.
0: Jól van, hogyha mégsem így történt, akkor biztosan őt hívott fel a következőkben, ugye?
1: Így van, igen.
0: Jól van, köszi, hogy itt voltál, legyen szép a napod!
1: Köszönöm, szia!
0: Szia! Itt a Petőfi Rádióban pedig pörgetjük is tovább az eseményeket. Az biztos, hogy a fizetésnap az mindig jó, ha közelít. A felgadalan következő.
2: Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap, köszönts be, hadd

Dolgoztunk Radics Gigivel és Varga Viktorral. 14 óra 48 perc van, ez pedig a Petőfi Rádió. Kenész Kolost hallod, és ígértem, hogy ha már egy kicsit utazgattunk, és megnéztük, hogy Hollandiában mindig ez van, akkor nézzük már meg, hogy milyen zenét hallgatnak azok a hollandok. Nem pont erre gondoltam. Na igen! Van minden. Amúgy az előző is egy nagyon ismert dal. Mondhatni a helyi kis grofó, ugyanis amikor focilázban égett az ország, például az 5-1-es győzelem után, akkor a Csirió az rengeteget pörgött. Nálunk pedig pöröghet az Imángo Mundi, közben pedig amúgy a stúdió benépesült, egyébként csak úgy mondom. Kettő nagyon jó fejsrác van itt velünk, hogy kik ők, egyelőre még te nem biztos, hogy tudod, de nem sokára kiderítjük közösen. Na hadd zenéljük!

0: szépen, s azon túl is még.
1: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: óra, 59 perckor. Nem sokára a hírekkel folytatjuk, de közben, ahogy mondtam neked, nem vagyok már egyedül a stúdióban, ugyanis megérkeztek stúdió vendégeink, akikkel a következő órában hát felrobbantjuk a Petőfi sétát, ebben biztos vagyok. Itt van velünk Dani Mátyás, azaz Dr. Mátyás, valamint Janki Bendegú. Sziasztok, srácok!
1: Sziasztok! Hát köszöntjük mi is a hallgatókat, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat, hát nem sikerült jól elmondani a nevemet, de köszönjük szépen.
1: Jó, akkor most még lesz idő javítani, nem?
2: Így van.
0: Igen, ugyanis a következő 60 percben itt lesztek. Éppen ezért teszteltem, hogy figyelsz-e.
2: Köszönöm szépen.
0: Nagyon sok mindenre fényt fogunk deríteni, ugyanis aki esetleg nem ismerne benneteket, TikTokos tartalomgyártók vagytok. Jól fejezem ki ezt?
1: Jó, szerintem mikroinfluencernek mondanám magamat, de igazából, Matyi, ebbe te vagy szerintem jobban otthon, mert azért te ezt jobban űzöd.
2: Igazából én csak élvezem ezt az egész életet, és én nem törődök ezzel. Azzal sem, hogy hányan követnek, vagy hogy mi ennek a megnevezése, csak szeretjük felvidítani az embereket.
0: Nagyon helyes, erről is beszélgetni fogunk nem sokára, most viszont előtte még hírezünk egyet, Vörös Domonkos mindjárt a mikrofonnál, illetve libikókázunk is. Érzelmi libikóka, a repüléssel kéz
3: a kézben, a zuhanás rizikója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
5: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
10: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
10: Ez a Petőfi Rádió.
11: Elfogadják hétfőn az alaptörvény újabb módosítását. Több száz katonatett esküt a Hősök terén, napos szeles idő várható elszórtan záporokkal.
10: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Nagyon erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, Budaörs és Székesfehérvár között szakaszos torlódás is kialakul. Szintén rendkívül erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tatabánya között több mint 10 kilométeres a kocsisor. Távolabb, szintén a főváros felé vezető oldalon dolgoznak a 120-as és a 95-ös kilométer között. Lezárták a belső sávot, itt is több kilométeres a torlódás. Karbantartás miatt módos a menetrend a Budapest-Vác-Szob vasút vonalon július 20-áig. Egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
10: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
11: Elfogadja hétfőn az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárás lehet ellene indítani. A kormányfő egy hete nyújtotta be az alkotmány módosításról szóló törvényjavaslatot, amely alapján megszűnik az államfő mandátuma. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter a választások óta többször is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján végzett csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Véget ért a Tools dráma Berlinben, kiszabadították az eladó nőt, akit tegnap este egy szupermarketben késsel fenyegetőzve ejtett foglyul egy férfi. Az üzlet többi alkalmazottjának sikerült kimenekülnie az épületből. A rendőrség közlése szerint a tettest elfogták, indítéka egyelőre nem ismert. Tajfun csapott le Japán déli részére, a hatóságok áradásokra és földcsúszamlásokra figyelmeztetnek. A térségben 345 repülőjáratot töröltek, Okinaván pedig több mint 24 ezer háztartásban nincs áram. Tajvan északi részén 14 ezer embert menekítettek biztonságos helyre. A vihar hétvégén Kínát is elérheti.
10: Petőfi Rádió. Sport.
6: Norvégia vagy Anglia juthat legközelebb elődöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Spanyolország először kapott gólt az idei labdarúgó világbajnokságon, de bejutott az elődöntőbe, miután egy hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte Belgiumot a Los Angeles-i negyeddöntőben. Az utolsó két negyeddöntőt pedig magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik a labdarúgó VB-n. A Norvégia-Anglia találkozó ma 23 órakor kezdődik, a mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. A labdarúgó NBA-ben szereplő csapatok felkészülési mérkőzésén a Paks 3-0-ra kikapott a másodosztályú Kozár Michelintől. A Kismárda pedig 1-0-ra nyert az NB2-es Kazinc Barcika ellen. Az MTK Budapest pedig 4-0-ra veszített az ukrán Cserkaszival szemben. Léman Csongor a 14. Dévai Márk pedig a 31. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán Hamburgban. Az aranyérmet az ausztrál Matthew Heuser szerezte meg. Köszönöm a figyelmet!
10: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Holnap változóan felhős napos idő lesz. A legtöbb felhő az északkeleti ország részben valószínű, ahol záporok, zivatarok kialakulhatnak. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz.
10: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Itt vagyunk közösen 15 óra 6 perckor a Petőfi Rádióban, és a következő 60 perc, mint hallhattad, kifejezetten izgalmas lesz, ugyanis dr. Dani Mátyás itt van velünk, illetve Janki Bendegúz velük beszélgetünk. Ha neked is van kérdésed, küldd el, addig pedig Libikókáz a Carson Kómával.
10: Itt egy újabb óra. Kizáról.

0: Krisztófot hallottad a Petőfi Rádióban, és mi már lassan majdnem a víz alatt vagyunk. Szokjuk a hullámzást közösen a srácokkal. Sziasztok!
1: Hello, sziasztok! Hát így van, az előbb itt akkora hullámok jöttek, hogy én azt hittem elsüllyed a stúdió. Úgyhogy...
0: Azért reméljük, oda nem jutunk el. Vagy akkor, ahogy az előbb is emlegettük, jöhet a I'm under the water.
1: Így van. Majd akkor kiabáljuk, hogy először a nők és a gyerekek, aztán kimenekülünk.
0: Vagy, mint a Titanicon, a jó zenészek, húzzuk a
1: notát. Ja, amúgy igen, mi akkor itt maradunk, aztán játszunk végig, nem?
2: Itt maradunk akkor egész este, köszönjük szépen. Átveszük a stafétapadot.
0: A műsoridő korlátlan lenne. Na, de ugye, ahogy a hallgatók is hallhatták, itt már volt egy helyreigazítás. Megmutattad nekem a személyigazolványod, és valóban ott van egy doktorjelző.
2: Igen. Hát most végeztem jogi egyetemen, és hát te kérted, hogy amikor jövünk, igen, köszönöm szépen. Akkor hozzuk a személyit. Akkor hozzuk a személyit, és hát én elhoztam.
0: Igen, a belépésre szükséges, de Mátyás nagyon-nagyon kedves volt nekem is, megmutatta. No, alapvetően én szeretném onnan elindítani ezt az egészet, mert szerintem nagyon érdekes az, hogy hogyan lesz az emberből tartalomgyártó, mert odáig el tud jutni az ember, hogy mondjuk van egy társaság, és mondjuk ott mond vicceseket. Hogy lesz abból mondjuk az, hogy én ezt ki akarom tenni a világhálóra is?
1: Szerintem ez valahol mindig benne kell, hogy legyen az emberbe egyfajta ilyen vágy arra, hogy te megmutasd magad a világnak, és aztán azt veszed észre egy idő után, hogy ebben így belefolysz szépen lassan szerintem.
2: Igen, most nagyon jót mondtál, mert hogyha azt érzi az ember, hogy ez egy kényszer, és muszáj posztolnia, akkor ja, az régen rossz. Uh-huh. Az nem fog működni. Szóval az emberek szerintem érzik, hogy valaki hiteles, vagy hogy tényleg szeretetből csinálja azt, amit, és hogy nálunk szerintem ez abszolút működik.
1: Igen, meg hogyha ez tényleg így görcsösen jön, akkor az sose jó. Tehát, hogy amikor mondjuk mi ketten videókat csinálunk,
2: mindent a nézők.
1: Akkor az nálunk egy tök kaotikus az egész, mert folyamatosan így megy a brainstorming, mm-hmm. és így jönnek az ötletek, és akkor tényleg csak ami jön, azt felvesszük, és hogy nincs az, hogy így görcsösen ráfekszünk, hogy na jó, most akkor kell videót csinálni, és akkor gyerünk ez meg ez.
0: De mégis kell valami rendszer, nem?
2: Az a rendszer, hogy találkozzunk, az már, hogyha igen. az megvan, akkor onnantól meg vagyunk.
1: Igen, tehát onnantól már tudjuk, hogy akkor jó a helyzet.
2: És tényleg sírunk a nevetéstől, és ezért hiteles, ezért valódi, és szerintem ezért szeretik ezt ennyien.
0: Na, és van egy nagyon kedves karakter, aki megjelenik nagyon sok videóban, őt Tamásnak hívják. Megkérdezem majd jó, hogy ki ez a Tamás, de előtte meghallgatunk egy 4S riddalt. Utazunk máskor itt a Petőfin.

0: legrosszabb, ezt a Petőfi Rádió is tudja, éppen ezért veled vagyunk ebben a szombat délutánban, július 11-e van, és továbbra is velünk van Dr. Dani Mátyás, valamint Janki Bendegúz, szevasztok!
1: Hello, hello, sziasztok!
0: Hát megálltunk egy nagyon, bocsánat, szabadba.
2: Hát, hogy köszöntjük a kedves hallgatókat, és anyukámat.
1: Így van, ismét, az egész család hallgat egyébként, úgyhogy mindenki ott ül a rádió előtt, szóval.
0: Büszkék rátok akkor.
2: Biztos.
1: Reméljük.
0: Igen, ez még változhat most a következő 40 percben. Nem. Ott álltunk meg az előbb egyébként, hogy mégiscsak az egyik legismertebb videóid között van, Mátyás szerintem a Tamás, én nem tudok olyan S betűt mondani.
2: Hát közel 4 millióan látták azt a videót.
1: Kis flex.
2: Nem flex, de hogy igen, ez brutális szám a magyar TikTok-on, hát azt nézzük. Kérdezted, hogy ez, ki ez a személy, és ugye sokan azt hiszik, hogy a testvérem az, de nem. Tehát, hogy ez egy ilyen fiktív karakter, és nem volt tudatos, ugye, hogy az első videó sem, tehát mi csak kiposztoltuk, és akkor reggel fölkeltem, és akkor láttam, hogy úristen.
0: Tehát akkor lehetett volna Géza is.
2: Hát abban nincs első, szóval nem, a rosta nem ment volna.
0: Akkor Saci.
2: Akár, igen, de Tamás lett, és hát szegény Tamásoknak az életét megkeserítettem. Ezt visszahallottam több helyről, de hát ilyen az élet, így van.
1: Na mutass már be egy picit, hát ha valaki vezet, és akkor tudod megjegyezteni.
0: Túl nagy a stressz.
2: Jó, tehát jó, akkor halkabb verzió, Tamás. Köszönjük az ikonikus. Igen, egyrészt síralmas, hogy erre egy karriert lehet felépíteni, de Magyarországon vagyunk, szóval mindenki kapaszkodjon a kormányokba. Kövérgáz, és megyünk tovább.
0: És mivel megyünk tovább? Figyelj, konfoljátok fel, ott van egy gyönyörű dal, nézzétek.
1: A Compact Disco Te meg én című száma következik.
0: Köszönjük szépen, 15 óra 23 perc van, még van 8 másodperc az intróból, szóval.
1: Ó, akkor még addig Petőfi Rádió, minden magyar.
2: Minden magyar.
0: Nagyon jó!

0: És ez a délután is csak a milyen. Köszi, hogy itt vagy. 15 óra 28 perc van, és a stúdióban továbbra is élet Dr. Tani Mátyás, Janki Bendegúz a másik oldalon, és ott álltunk meg, hogy megismertük Tamás történetét, és a következő dolog, amiről szeretnék beszélgetni, az az volt, hogy miért is gondoltam arra, hogy ezt az órácskát így közösen töltsük itt a Petőfi Rádióban. Bendegúznak dobta fel a videóját egy pár hete a TikTok, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy hogyan látszik kívülről rádió.
1: Hát igen, igen, ez a videó egyébként az egyik kolléganőmmel született meg, Bogival csináltunk.
0: Bele is hallgathatunk egyébként, hogy aki esetleg nem ismerte, vagy nem hallotta.
2: Reklámot hallottak.
3: Marad a száraz, napos idő. Az ország déli délkeleti részén azonban kis csapadékra lehet számítani.
2: Ezen a héten mérik a rádió hallgatottságát. Ha önt telefonon kérdezik, kérjük, mondja el, minket hallgat.
0: És tényleg ez van mindenhol.
1: Hát igen, igen, és egyébként mi is ezért csináltuk, mert hogy alapvetően mi így sokszor szoktunk így a hangunkkal szórakozni, mert szerkesztő riporterek vagyunk, és ugye ennek része az, hogy mi narráljuk a riportokat. És ezért nagyon sok ember szokta ezt szeretni, amikor mi így beszélünk, vagy ilyen híradósan, és szerintem egy picit a rádiós hang is hasonló ehhez, és ezt túloztuk el, mert szerintem az embereknek ez már itt tényleg a könyökén folyik ki, hogy ezek az ilyen tipikus szlogenek, amik így el szoktak hangzani, és hát ebből csináltuk egy ilyen poént, aztán úgy látszik, hogy itt kötöttünk ki.
4: Köszönjük szépen!
0: És nagyon jó, hogy így történt, de várjál, azt mondod, rádiószlogenek, például ezekre gondolsz?
5: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Így van, pontosan ezek.
0: Jó, akkor ezt majd mindjárt kipróbáljuk, jó élesben. Viszont van itt egy dal, mégpedig Dr. Mátyástól. Mit kell tudni erről a felvételről? Hogyan kerültél te a zene világába?
4: Hát én 12 éves korom óta egyébként aktívan részese vagyok ennek a világnak, az énekiskolájában szerepeltem először.
0: Szóval akinek esetleg még nem állt össze a kép, akkor most szerintem egy nagyon jó puzzle darabot tettünk bele, hogy honnan lehetsz ismerős.
4: Igen, az énekiskolájából és színházba is játszottam nagyon sokáig, és hát miután az egyetemen végeztem, utána jött ez a gondolat, hogy hát a zene ugye háttérbe került, akkor most újra elkezdjük. És így született meg a Mi Amor.
0: És milyen volt a srácokkal, a Balmaros fiúkkal dolgozni, ugyanis velük közösen készült ez a dal?
4: Hát nagyon gördülékeny. Én meglepődtem, ízig-vérig profi volt mindenki, a stáb is, a táncosok, szóval ez egy ilyen, azóta azt mondják nekem, hogy ez életük projektje volt. Tehát a táncosoktól is ezt hallom, hogy annyira önfelett volt mindenki.
0: Ez akkor egy nagyon jó visszajelzés lehet, nem?
4: Így van. Pedig aztán egy pár produkciót már megcsináltak.
0: az biztos. És ugye ez tavaly jelent meg, jól emlékszem, ugye?
4: Igen.
0: Hát egy valódi nyári slágerről van szó. Szóval hogyan adnád el most a hallgatóknak?
4: Fogadják sok szeretettel, és a kormányba kapaszkodjanak.
0: Hadd szóljon! Itt a mi...

0: 15 óra 37 perc van, és akasztjuk a hóhért.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
2: Rendkívül erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tatabánya és az M0-as autó csomópontja között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő több kilométeres sorokat alkotnak.
3: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Élénk a forgalom a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térig, az Asztória környékén, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, illetve a Margit körúton.
4: Tökéletes volt!
0: Köszönjük szépen!
4: A közlekedési
2: tudósítóinknak! Jó, hát a bende

0: Szép délután neked, 15 óra 41 perc van, és továbbra is itt vagyunk Dani Mátyással, Janki Bendegúzzal, szevasztok, sziasztok, szép délután. Ott álltunk meg, hogy nagyon szuper közlekedési infokat kaptunk tőletek, nagyon szépen köszönjük még egyszer az autózók nevében, mondom ezt, és ránézek, nem ütközött senki azóta, jó? Tehát,
1: ó, de szuper, akkor jól csináljuk.
2: Jó délutánnak nézünk elébe.
0: Igen. TikTokoztunk, megnéztük, hogy mi van a hátterében. Mi volt az első gondolatotok, amikor azt láttátok, hogy ez működik?
2: Hogy úristen, ennyi embernek fel tudom dobni a napját, akkor én tartozom ennyivel, hogy akkor szórakoztatom őket. Én azt éreztem.
1: Igen, meg én amúgy egy picit meg is ijedtem, mert azért oké, hogy ezek ilyen poénos videók, de valahol azért szerintem az, hogy ennyi emberhez elérsz, az azért egy felelősség is, hogy te mit és hogyan kommunikálsz, tehát azért az nagyon nem mindegy.
2: Nem gondolunk bele. Szóval állítsál már ide 100 embert, az is mennyire sok, és amikor látod mondjuk egy ilyen videónknál, közös híradós videónknál, hogy mondjuk 1,5 millió, tehát úristen.
1: De és tehát így fel se tudjuk fogni, mert nem látjuk ezeket az embereket.
0: Igen.
1: És hogyha meg megnézel egy nagy koncertet, hogy ott mennyien vannak.
2: Mondjuk 10 000-en. Kb. És úgyis teli van az
0: hát
2: aréna.
0: Egy Budapest Park az mondjuk 12 000.
1: Tehát, hogy ez ijesztő, és szerintem egyébként ezért kell nagyon odafigyelni arra, hogy a tartalomgyártók mit és hogyan kommunikálnak, mert tényleg elképesztő mennyiségű ember ez el lehet így érni.
2: Meg amit mondtál, hogy felelősség.
1: Igen.
2: Tehát nem vagyunk vulgárisak.
0: Ennek az elején már a tudatában voltatok, vagy ez később alakult ki?
2: Szerintem, ahogy említettem, hogy mi nem vagyunk vulgárisak alapjáraton sem, szóval, hogy itt értékrendbeli problémák sem voltak.
0: Tök jó.
1: Igen, világos, hogy arra mindig figyelünk, hogy azért normális keretek között maradjon ez az egész.
0: Én nagyon-nagyon szeretem azokat az embereket, akik most ez így lehet, hogy túlzásként hangzik, de hogy arra teszik fel az életüket végül is, hogy más embereknek jobbá tegyék a napját, azért dolgozzanak, hogy valami pluszt hozzátegyenek. Én azt gondolom, hogy ez egy hivatás. Nevezhetem így?
1: Hát végül is egyébként, igen.
2: Igen.
0: Mi tud lenni mondjuk cél? Ha tehát most vagytok egy szinten, van x darab számot, mondtátok, hogy egyébként az annyira nem is lényeges, vagy nem foglalkoztat titeket, hogy most mi az a szám, ami ott van.
2: Nem, ha már egy embernek feldobtuk a napját, akkor nyertünk.
1: Igen, és amúgy ez lehet, hogy ilyen klisésen hangzik, de ez tényleg így van, hogy szerintem itt csak a számít, hogy minél több embert boldogítsunk. És, tényleg, és az a visszajelzés, meg az a tapasztalat, hogy amúgy tetszik azért így az embereknek, meg sokan jönnek oda, hogy még legyen, és hogy így követ.

0: megnézik az új részeket.
1: Szóval 90%-ban pozitív visszajelzések vannak. Mi lenne a cél? Hát nálam például az, hogy színész legyek egyszer, szóval az zseniális lenne.
2: Egyébként ez egy jó gyakorlás ez, nem?
1: Hát igen, abszolút.
0: Igen, végül is. Engem a televíziózás az, ami érdekel, meg a tévés műsorvezetés, és azt látom, hogy sokkal egyszerűbb most már eljutni úgy oda, hogyha már kiépíted magad így az online felületeken, uh-huh. akkor most a tévébe azért most már próbálják átvinni az embereket így az online térből a tévébe. Most talán ez az, ami így nagyot megy, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy hát, hogyha ez kell, akkor legyen.
2: Nagyon-nagyon drukkolok nektek a folytatásra, maradjatok, mert van még itt meglepetés, ugyanis választottatok egy dalt.
0: Igen, igen.
2: Hát egyelőre a címét, előadóját nem mondjuk, ugyanis ezt a hallgatóknak kell tudni, de ha esetleg nehéznek ítélik, nem hiszem, de akkor tudjuk, hogy kik voltak a feladói ennek a feladványnak. Hadd szóljon!
3: Most küld elsőként a dal előadóját és címét. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.

0: Na srácok, hogy van ez a hang?
1: Nagyon szép, én nem tudok ilyen, én nekem efoton vagyok, és annyira be vagyok rekedve, nem jön ki ilyen magas hang a torkomon.
2: Hát, így jártál.
0: Melyik koncertet tetszett a legjobban az efoton?
1: Tegnap este volt az LL Junior, olyan bulit csinált, hogy én azóta azt heverem ki egyébként. És nagyon-nagyon jó volt, csak akkora a por, képzeljétek el, hogy nekem még most is tele van az orrom.
2: Jó, ilyeneket nem mondjunk, Jézusom.
1: Ezek,
2: ó, ne, megjöttünk.
0: Nem,
1: tüdőm is.
0: Jó, hát figyeljetek, nagyon-nagyon izgalmas dologhoz érkeztünk. Az utóbbi dal volt az óra slágere, amit ti választottatok ki, mert bizony nyár van, és hát nagyon reméljük, hogy a leggyorsabb hallgató, aki a túloldalon lesz, tudni fogja, hadd szóljon. Halló, szia, Kenész Kolos és a Petőfi Rádió. Kit tisztelhetek a másik oldalon?
3: Jó napot, Palkus Sára vagyok.
0: Szia Sára, köszöntelek. Itt van mellettem Bende, meg Matyi és Mátyás is.
2: Szia Sára.
1: Szia, szia.
2: Nagyon örülünk, hogy nem anyukám hívott minket. Tehát én ezen izgultam, hogy ne anya írja be először. Köszi.
0: Sára, követted a beszélgetésünket?
3: Tessék?
0: Követed?
3: Igen, igen.
0: Na, van esetleg kérdésed a srácokhoz? Akasztjuk a hóért.
3: Nem tudom.
2: Nincs, nem baj. Nagyon jó, nagyon örülünk, és nagyon gratulálunk neked.
3: Na, köszönöm szépen.
0: Beléd folytottuk. Mi volt az? Hol?
3: Hogy hol tanultak? A Kolos, hol tanult?
0: Ja, jó, ez van. Megbeszéljük, most nem ez a lényeg, most vendégeink vannak, de játszunk. Jó, figyelj csak. Pörgünk tovább. Még hozzá. Az óra slágerét szeretném tőled hallani. Nem volt nehéz, ugye?
3: Nem, Neoton Família, nyár van.
0: No, és a Petőfi Rádió szlogenje?
2: Minden magyar.
3: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Kaptál egy kis segítséget? Ez ilyen
2: ja,
0: lesz
2: volt? Már,
1: igen, te már itt teljesen
2: kész. Hittem, hogy éljemek, jó, sorry. Oké,
0: okay, jó. Jó, most figyelj Sára, de szerintem ment ez önállóan is, nem?
3: Igen.
0: Jól van, nagyon
2: jó. Jó, kivonulok, sziasztok.
1: Köszönjük, hogy itt voltál, Matyi.
0: Figyelj, de akkor várjál, megkérdezem, tehát, hogy kit viszel majd el magaddal a páros jegy által, hiszen az összeára adjuk a premier előtti vetítésre a jegyet. Megmondom őszintén, hogy így, hogy a fele megfejtést Mátyás mondta, elgondolkodtató. Na ki a terved, Sára?
3: Én a nagynénémmel szeretnék majd elmenni, szerintem.
0: Jó szórakozást kívánunk nektek a filmhez. Köszi, hogy csörögtél, és ne tedd le adáson kívül még egyeztetünk jó adatokat. Maradj velem.
3: Rendben.
0: Szia.
1: Szia, szia.
3: Hello.
0: No, hát milyen volt? Az is egy kicsit izgult.
2: Nagyon izgult, igen, lehetett hallani.
1: Na, de én is, hát mi is.
2: Nem, én azon izgultam, kérlek, hogy ne anyukám telefonáljon be. Ennyi, ez teljesen.
1: Én amúgy már elindítottam el a videót, hogyha ő lesz véletlenül. Az, akkor ez...
2: Jó, de nem.
0: De a szlogen jó volt!
2: Igen, köszönöm szépen, köszönöm, pedig már fél lábban majdnem kisétáltam, úgy beégtem, nem baj, megyünk tovább.
0: Megyünk tovább bizony, és mivel megyünk tovább?
1: Nagy Bogi, jól leszek újra.
4: Igen, igen. A legújabb magyar zene.

0: Király Viktor és a Budapest Girl itt a Petőfi Rádióban. Még mindig vannak vendégeink a stúdióban. Hát srácok, pont azt állapítottuk meg, hogy nagyon gyorsan elrepült az idő.
1: Nagyon, nagyon. Az előbb jöttünk még csak, és most már ennyi az idő.
2: Hát igen, és mindjárt kiraknak minket.
0: Na, a tisztesség kedvére én megkérdeztem, ráhúzzunk. De kötetlen a dolog, de minden esetre remélem, hogy a hallgatók is nagyon-nagyon élvezték, mert azt gondolom, hogy mi igen.
1: Abszolút.
0: Tehát, hogy kicsit bele láttatok ebbe a világba, meg mi is abba, amit csináltok. Adáson kívül pedig arról beszélgettünk, hogy ki hány évesnek néz ki.
1: És teljesen le vagyunk sokkolódva egyébként.
0: A srácokat lesokkoltam egy picit.
2: Igen, ugyanis a műsorvezető úr 20 éves.
1: És tehát, hogy itt tippeltünk már a 20-tól
2: 28-ig, de
1: mondtuk,
2: igen,
1: hogy bármit mondhatsz, de igen, le vagyunk döbbenve.
0: És akkor felmerült a kérdés, hogy akkor én is mondjak valamit. Figyeljetek, nekem egyébként az első tippem 26-28 között lenne.
2: Igen, hát álló.
1: A Matyi személyét láttad már egyébként, hogyha van fotográfiás memóriád,
2: akkor... Igen, igen, akkor igen, mert ez így nem ér.
0: Nem jegyeztem meg az izé személyezalvány számot se, de...
2: De igen, helytálló, igen, approved.
0: Szuper, köszönöm szépen, és arra gondoltam, hogy zárásként azért még egy kicsit rádiózgassunk, legyünk benne ebbe az érzésbe. Készültem nektek egy intróval, mindenki ismeri szerintem a Well Hello-t és a Rakpartot, nem?
1: Persze.
2: Van,
0: na, hát akkor most elindítom az intróját, és beszéljetek addig, köszönjetek el, amíg el nem kezdenek a srácok énekelni.
1: Hát, köszönjük, hogy itt lehettünk, szerintem egy nagyon-nagyon jó élmény volt ez, és hogy tényleg így beleláthattunk a ti munkátokba is, és az, hogy egyébként mennyire összetett ez is, de hogy közben olyan jó volt a hangulat,
2: nagyon,
1: és úgy elrepült
2: nagyon.
1: Az idő. Én nagyon izgultam az elején.
2: Hát én is.
0: Igen, egy kicsit láttam egyébként.
2: Nem tudtuk, hogy mit vállaltunk, de...
0: tehát hozzátartozik a dologhoz, hogy egyébként olyan nagyon-nagyon sok mindent én nem mondtam el előtte.
1: Abszolút, igen, mert azt mondtad, hogy ez egy ilyen nagyon laza és szabad dolog lesz az egész, és amúgy tényleg az is lett, igen, csak nyilván úgy, hogy most vagyunk először ilyen szituációban, az egy picit így... Féltünk szerintem.
2: Igen, én is izgultam, de az első perctől kezdve szerintem otthon éreztük magunkat.
1: Persze,
0: nagyon köszönöm.
1: Az egész stúdiót.
0: Nagyon köszönöm. Én szívesen látlak még egyébként benneteket itt, tehát akár valamit kitalálunk most így. Adásban nem akarok nagyokat ígérni, de hogyha van kedvetek, és tényleg szuper volt,
1: hát
0: akkor
1: nem lazán. Volna.
2: Hát imádnánk, az biztos.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Nekünk rohannunk kell, mert jönnek a legfrissebb információk. Vigyázzatok magatokra, jó, és további sok sikert kívánok nektek. Dani, Mátyás, Janki, Bendeguz itt a Petőfi Rádióban. Egy tapssal búcsúzunk. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen.
2: Szép délután.
0: Nem sokára pedig jön Jude Law.
3: A műsorszám termék megjelenítést
0: mutatni, de sikerült.
4: Műsorajánló.
5: Ez a nagy diáktesztek vetélkedő sorozatának egy újabb állomása, a nagy diák sportteszt, amelynek ez tehát a színpadi televíziós nagy döntője. Melyik városban rendezik a 2028-as nyári olimpiai játékokat?
6: Nagy diákteszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám. Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobb Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
7: Ez a Petőfi Rádió.
9: Szép napot kívánok! Elfogadják hétfőn az alaptörvény újabb módosítását. Elfogták az igazoltató rendőrt elgázoló sofőrt. Napos szeles idő lesz, elszórtan záporokkal.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Rendkívül erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tatabánya között több mint 10 kilométeres a kocsisor. Távolabb, szintén a főváros felé vezető oldalon dolgoznak a 120-as és a 95-ös kilométer között. Lezárták a belső sávot, itt 2-3 kilométeres a torlódás. Az M6-os autópályán Budapest felé a 172-es és a 176-os kilométer között lévő alagútlánc forgalmát technikai okok miatt megállították. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
4: Petőfi Rádió. Hírek.
9: Elfogadja hétfőn az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárás lehet ellene indítani. A kormányfő egy hete nyújtotta be az alkotmány módosításról szóló törvényjavaslatot, amely alapján megszűnik az államfő mandátuma. A lépést élesen bírálta a Fidesz. Csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter a választások óta többször is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján végzett csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves csikós töttösi férfit végül a faluja határában, a Lucernásban elbújva találták meg, büntető eljárás indult ellene.
4: Petőfi Rádió. Sport.
10: Norvégia vagy Anglia juthat legközelebb elődöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Spanyolország először kapott gólt az idei labdarúgó világbajnokságon, de bejutott az elődöntőbe, miután egy hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte Belgiumot a Los Angeles-i negyeddöntőben. Az utolsó két negyeddöntőt pedig magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik a labdarúgó VB-n. A Norvégia-Anglia találkozó ma 23 órakor kezdődik, a mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. A másodosztályban sem indul el az élvonalból kiesett Komló, ezt hivatalos közleményben jelentette be a kézilabda klub. A tájékoztatás szerint a jelenlegi vezetőségen kívülálló okok miatt nem tudják vállalni a másodosztályú szereplést. A közleményből kiderül, hogy a teljes utánpótlás bázisa a Komlói Bányás Sportklub kötelékébe kerül át, ezzel biztosítva a fiatal játékosok folyamatos fejlődését és versenyeztetését. Távozik Csollák Márkó az Erste Ligában érdekelt DVTK Jegesmedvék jégkorong csapatától. A Miskolci klub honlapjának tájékoztatása szerint a válogatott hátvéd az angol élvonalban szereplő Coventry Blaze együttesénél folytatja. Köszönöm a figyelmet!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Holnap változóan felhős napos időnk lesz. A legtöbb felhő az északkeleti ország részben valószínű, ahol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz.
4: A hírek után...
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Nagyon mozgalmas óra van mögöttünk, 16 óra 5 perc van, és hát bekukkoltunk kicsit mindenféle érdekes világba, és a srácok is bekukkoltak hozzánk a Petőfi Rádió stúdiójába. Tartalmakkal, meg minden egyébben a Facebookon majd jelentkezünk, meg neked a dalokkal addig is. Jude Law, itt van a Miért Ne, kellemes délutánt kívánunk.
7: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag

XY elsőre, ez pedig nem más, mint a... Köszi, hogy itt vagy, 16 óra 17 perckor, Kenész Kolos köszönt téged, fél év után újra a mikrofonnál, és az előző óra nagyon kemény volt. Köszi szépen Mátyásnak és Bendének, hogy itt voltak. Szerintem feldobták a szombat délutánunkat így a július 11-ében a Petőfi Rádió Facebook oldalán, mert ott egy poszt, akár kommentben megírhatod, neked hogy tetszett ez a kis party, amit csaptunk. Köszi, hogy velünk vagy. És köszi, hogyha üzensz 0630 30 30 380, azért is érdemes ezt az SMS számot megjegyezni, ugyanis ebben az órában is lesz majd még játék, mégpedig páros mozi jegyekért az 5 összeát nézheted meg, mégpedig premier előtt majd a jövő héten. Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy amúgy feliratos ez a film, szóval hogyha szeretsz olvasni, akkor érdemes lehet játszani velünk, meg érdemes lehet zenét hallgatni, például ezt a

0: hazai zenét.
1: Relax FM a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en. Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Hallgass magyar zenét online is.

Sziasztok, rá töltsük együtt ezt a gyönyörű napot. És jött is néhány SMS, ezekből szemezgetünk a 06303030380-as számról. Örülök, hogy visszatértél, sok sikert kívánok neked az életben, és boldogságot, mindig jókedvű leszek, ha téged hallgatlak. Vali írta ezt, nagyon drága vagy, köszönöm szépen a pötyögésedet. Ezen felül pedig adós voltam még Marikának az SMS-ével. Szia drága Kolos, nagyon örülök, hogy újra vagy nekünk, szeretnék egy pörgős dalt küldeni a barátnőimnek, Évinek és Zsófinak, puszilom őket, és vigyázzanak magukra, köszi, ha beolvasott, Kolos. Mindenkinek csodaszép napot, puszi Marika, jó Szentpéterről, lesz itt pörgés nem sokára, de előtte még Timi anyutól egy pörgés, pötyögés, sziasztok! Azt írja nekünk, hogy Biblionéből jövünk haza, Balatonparton tartunk már, az elmúlt hét emlékére kérnék egy jó pörgős számot, köszi Misi, szívecskével jött ez, hát akkor Misinek, meg nektek, meg mindenkinek hadd szóljon egy nagyon király felvétel az újak közül, Filo és Tony kettőse, a százszor itt a Petőfi Rádióban, lehet, hogy százszor, lehet, hogy 101-szer, vagy 102-szer is, ha hallanám, sose unnám meg.

0: Próbáljuk ki, amit a BSV srácok javasolnak. Na jó, csak vicceltem. Szavak nélkül nem lehet rádiózni. 16 óra 42 perc van, és eljött a játék ideje. Mit szólsz hozzá? Már is sörgetjük a leggyorsabb SMS-ezőt itt a Petőfi Rádióban, hogy odaadjuk neki az Odüsszea című film premier előtti vetítésére a páros mozi jegyet. Na? Na, nem már! Mi lesz, gyorsan! Tiet. Hát akkor B-terv. Itt a telefonszámunk.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060.
0: Aki leggyorsabban felhívja ezt a számot, itt lehet adásban, és hogyha tudja kettő kérdésre a választ, akkor ővé lesz ez a páros jegy. 061-759-6060, most gyorsan Petőfistek, itt a lehetőség, nem vette fel a leggyorsabb SMS-ező. Halló, szia, Kenész Kolos vagyok, élő adásban vagy, hogy hívnak?
3: Károly vagyok, szia!
0: Szia, Károly, szia! Hát lecsaptál itt a lehetőségre gyorsan. Hallom, útközben vagytok, merre jártok?
3: Igen. Most Velencei túra.
0: Ó, van még víz benne?
3: Azt mindjárt kiderül, egy 10 perc és ott vagyunk.
0: Jó, akkor lehet, hogy majd visszacsörgünk később is, mert igen, most ez egy érdekes dolog, de még azt hiszem az EFOT is tart, szóval most azért ott vannak események. Pontosan. Ott a környéken. Oda mentek véletlenül?
3: Nem, azt kihagyjuk. Csak egy jó kis halat
0: eszünk. Ó, kedves, egészségetekre már így jó előre, remélem jól fog esni, és hát jó lesne egy mozi egy is, nem?
3: Mindenképpen.
0: Na figyelj csak! Hallottad-e, hogy mi volt az óra slágere?
4: Nem.
0: 2 perccel ezelőtt szólt.
3: Talán a BSV-nek
0: az előtt, az előtt mi volt? Egy szín. Egy szín.

0: keresünk. Össze fogjuk rakni, ígérem. Hogyha már itt vagyunk, össze fogjuk rakni. Egy szín.
1: Mindenképpen.
0: Egy nagyon sötét szín.
1: Egy fekete?
0: Igen, és ki lehet az előadó? Mentor az X-faktorban?
1: Violet.
0: Azaz! És mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Minden magyar.
0: Összehattuk Károly!
1: Köszönöm. De király.
0: Hát nem volt egyszerű, de azért, na, a lágy szívem, mi?
1: Nem. Így, köszönöm.
0: Jó, de figyelj, első napomon most így fél év után csak nem fogok akadékoskodni annyira. Gratulálok! Páros egy a tiéd, kit viszel majd el magaddal?
1: Mindenképpen a feleségemet.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, és kérlek, ne tedd le a telefont, jó adásunk kívül megdumáljuk a részleteket. Köszi, hogy itt voltál.
1: Rendben,
0: szia.
1: Köszönöm, köszi.
0: Itt a Petőfi Rádióban, hallod, bármi megtörténhet, erről szól az élő rádiózás, és ez az ország egyetlen élő hétvégi műsora velem Kenész Kolossal. 3:45 van, ez azt jelenti, hogy még azért néhány dalt meghallgatunk, jó? Azért sokat beszélünk itt mindig, zenéljünk is egy kicsit, méghozzá egy nagyon szuper dalt szeretnék neked bemutatni, amely Soler és Betonhofi közösében érkezik. Ez pedig nem más, mint a Nem ijeszt meg itt a Petőfi Rádióban. Téged se ijeszten meg az, hogy ez a dal igen halkan indul, van benne tartalom, és igen velős, szóval a szöveget is érdemes észben tartani és figyelgetni.

0: azt, hogy tényleg nem sok alapján, de akkor abba szűzünk a műfőt.
1: Igen.
0: De akkor telibe, persze. Nem csicskál.
1: Én bele se vagyok. Egyáltalán egy

0: Zalai, köszi, hogy itt vagy, a Zaporozsász dala szólt. Ez volt a Köszi a Petőfi Rádióban, 16 óra 57 perc van, éppen ezért a hírek ki a terep, de előtte még meglestem neked, hogy most Pakson forr a legjobban a levegő, ott van a legmelegebb az országban, egészen pontosan 34 fokot mutatnak a hőmérők, lehet, hogy valaki nem tekerte rá a radiátort, mi viszont feltekerjük a hangulatot, továbbra is maximumon pörögnek a kedvencek, például majd egy kis utazásba is belevágunk.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: Még a nyelvújítás előtt!
2: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
12: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Reklám.
14: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: A kemény hétköznapok után.
12: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
13: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
12: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy az Odüsszeia című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
13: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
12: De azért legyél éber.
13: A magyar zene most szombaton és vasárnap
12: nyereményt ér.
13: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
12: Minden magyar.
13: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
12: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
13: Ez a Petőfi Rádió.
15: Hétfőn fogadják el az alaptörvény újabb módosítását. Ma is sztrájkoltak az IKEA dolgozói. Napos felhős idő lesz helyenként záporral, zivatarral.
13: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tatai és Biatorbágy között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő, több kilométeres sorokat alkotnak. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vasút vonalon július 20-áig. Egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 380-as számra.
13: Petőfi Rádió.
12: Hírek.
15: Súlyog Tamás külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki programban mindössze néhány találkozó szerepelt helyi magyar közösségekkel, az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, az államfő januárban az Egyesült Királyság beli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. A miniszterelnök előzőleg arról írt közösségi oldalán, hogy az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, és Súlyog Tamásnak 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja. Kora délután több mint 200-an nem vették fel a munkát a három hazai áruházban. A Budaörsi egységben például az árukiadó és a vevőszolgálat is bezárt, ami a legfontosabb órákban jelentős fennakadásokat okozott. Az elmúlt két napban szintén csak nem 300 ember tartott két-két és fél órás munkabeszüntetést. A svéd cég a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbálta megoldani a helyzetet. A szakszervezet 5 pontból álló követelést nyújtottak be a vállalat vezetésének. Ezek többségéről sikerült megegyezni, de az egységes 6%-os béremelésről nem. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves csikós töttösi férfit végül a faluja határában a Lucernásban elbújva találták meg. Büntető eljárás indult ellene.
13: Petőfi Rádió. Sport.
4: Norvégia vagy Anglia juthat legközelebb elődöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Már csak két kiadó hely maradt a labdarúgó világbajnokság elődöntőjében. Az utolsó két negyed döntőt magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik. A Norvégia-Anglia találkozó ma 23 órakor kezdődik, és a Nemzeti Sportrádió, illetve az M4 Sport élőben közvetíti. Legjobb magyarként Dina Márton negyedik lett a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakaszán, amelyen olasz csapattársa Luca Cretti diadalmaskodott. A legjobb 10-be Dina mellett a United Shipping adott még két magyar versenyzőt, Fetter Erik az 5., míg Pelikán János a 10. helyen zárt. 9. helyen végzett Szalai Fanni a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán Hamburgban. Meghalt 25 éves korában Jayden Adams, a dél-afrikai válogatott és a Mamelodi Sundowns középpályása, számolt be róla a dél-afrikai sajtó. A labdarúgó alig néhány héttel ezelőtt még a 2026-os világbajnokságon szerepelt hazája színeiben. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Köszönöm a figyelmet!
13: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Holnap változóan felhős napos idő lesz. A legtöbb felhő az északkeleti ország részben valószínű, ahol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz.
13: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
12: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ne szégyellősködj, ez a te műsorod is, és bármikor olyanná teheted, amilyenné szeretnéd, éppen ettől internet.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Köszi, hogy itt vagy velünk, Kenész Kolos a fedélzeten, és már is meghallgatjuk a következőkben azt a dalt, amit mostanában mindenki dúdol a TikTokon. Nem sokára pedig közlekedési infók jönnek.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Sötétben, vele virrad rám a hajtam.
1: Minden magyar.

0: tégla és álompor. Utóbbi már Lábas Vikitől szólt az újdonságok közül itt a Petőfi Rádióban. 2 perc múlva 5:30.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, az út informír erről. Tata és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Az M7-esen pedig Budapest felé a Balatonkeresztúri csomópontnál egy kis teherautó szalagkorlátnak hajtott. A 170-es kilométernél zárva találod a külső sávot. Itt az 52-es főút Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben télpályás lezárások és erős forgalom, mindkét irányban pedig torlódás. A fővárosban élénk a forgalom a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha-Lujza térig, az Asztória környékén, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, valamint az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, sőt a Margit körúton is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Ezek közül megnézzük már is, hogyha már budapesti közlekedési infok is voltak, hogy mi a helyzet Budapesten nyáron. Mindenről az Animal Cannibals ad elő egy nagyon király dal.

0: MB, és a LOL itt a Petőfi Rádióban 17 óra 42 perckor. Van információnk neked, még pedig a 65-ös főútról Tamási és Szakály között két személyautó ütközött össze. A 37-es kilométernél félpályás a korlátozás. Óvatosan arra, balesetmentes közlekedést kíván a Petőfi Rádió, illetve egy jó programot! Tudtad, hogy a Dunán lehet gumimatracokkal is szervezett módon haladni? A 6. Dunacsúszás nevű eseményen a résztvevők ma különböző felfújható eszközökkel teljesítik a távot. Természetesen a mentő mellény viselése kötelező, a csomagokat pedig a szervezők átszállítják a célba. Hogy mik a részletek, mit kell erről az eseményről tudni, nem sokára elmondom, addig viszont egy vadi új track.
1: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát és

szervezők kompresszorokat hoztak, hogy hova? Hát arra a Dunai versenyre, amit úgy hívnak, hogy hatodik Dunacsúszás, mindenféle felfújható izével lehetett teljesíteni ezt a távot, tényleg bármivel. A biztonságra viszont adtak természetesen, a szervezők mentő mellényt kellett viselni. Ma 14 órakor indultak el, és Nagymarosról indult ez az egész történet. Az esemény oldalon amúgy lehetett olvasni arról, hogy az RS

alkoholmentes mindenféle finomsággal, de pogácsát is kaptak, hogy nehogy a nagy úszásba kifáradjanak. A verőcei célban mindenkit paradicsomos tésztával vártak a szervezők. Hát kérem szépen, nem tudom, hogy esetleg ott a másik oldalon beindultak-e az agykerekek, hogy szívesen kipróbálnád-e ezt a fajta kis történetet. Alapvetően azt gondolom, hogy a víz az mindig egy vonzó dolog, főleg

Kár, hogy hova menjünk legközelebb, milyen programot ajánljunk, 0-30-30-30-380, de persze az átadandó üzeneteket is nagyon szívesen fogadjuk ezen az elérhetőségen. És hogyha már utazásról volt szó, természetesen a következő perceket is ennek szenteljük. A Kelemen kabátban, jó voltából, ez az Úton, itt a Petőfin.

0: És mivel nem március végétől van, ezért ezt a dalt most itt felfüggesztjük, mert van sokkal jobb dolgunk. A legfontosabb információk érkeznek mindjárt, ugyanis 3, 2, 1, itt van a 6 óra, meg majd ezt a felvételt is ajánlom neked a Soulwave-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát, és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Hétfőn fogadják el az alaptörvény újabb módosítását. Regisztrálniuk kell az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz. Napos felhős idő lesz, helyenként záporral, zivatarral.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Továbbra is igen erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tatai és Biatorbágy között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő több kilométeres sorokat alkothatnak. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vasút vonalon július 20-áig. Egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Súlyog Tamás külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki programban mindössze néhány találkozó szerepelt helyi magyar közösségekkel, az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. A miniszterelnök előzőleg arról írt közösségi oldalán, hogy az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, és Súlyog Tamásnak 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, megindítható ellene a megfosztási eljárás. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, akár ügyfélkapun, akár személyesen bármelyik kormányablakban, vagy pedig az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja. Kora délután több mint 200-an nem vették fel a munkát a 3 magyar áruházban. A Budaörsi egységben például az árukiadó és a vevőszolgálat is bezárt, ami a legforgalmasabb órákban jelentős fennakadásokat okozott. A szakszervezet 5 pontból álló követelést nyújtott be a vállalat vezetésének, ezek többségéről sikerült megegyezni, de az egységes 6%-os béremelésről nem. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhagyta a helyszínt. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal és drónokkal. A 43 éves csikós töttösi férfit végül a faluja határában a Lucernásban elbújva találták meg, büntetőeljárás indul ellene.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: A legjobb 10 versenyző között végzett a 18 éves Szalai Fanni a triatlon világkupán. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Molnár Ádin gólt szerzett új csapata a lengyel Rakov felkészülési mérkőzésén, az ellenfél a PSV volt. A holland labdarúgó bajnokság legutóbbi aranyérmese 3-2-re megnyerte a meccset. 9. helyen végzett Szalai Fanni a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán Hamburgban. A férfiaknál Léman Csongor 14., Dévai Márk pedig 31. lett. Legjobb magyarként Dina Márton 4. helyen végzett a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakaszán, amelyen olasz csapattársa Luca Cretti diadalmaskodott. A legjobb 10-be Dina mellett a United Shipping adott még 2 magyar versenyzőt, Fetter Erik az 5., míg Pelikán János a 10. helyen zárt. Tim Merlier két nap alatt második sikerét elérve nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 8. szakaszát, amelyen az összetettet továbbra is Tadej Pogacsár vezeti. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap változóan felhős, napos idő lesz legfeljebb. Felhők lehetnek az égen, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak, leginkább északkeleten. A hajnali 10-18 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten pár fokkal hűvösebb lesz ennél.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Itt vagyunk közösen 18 óra, 5 perckor a Petőfi Rádióban, és elkísérünk téged. Domonkos nagyon mondja itt nekem a dolgokat, azért nevetek csak, de majd mindjárt megvitatjuk, ami még esetleg bennünk marad. Az biztos, hogy most zenét hallgatunk Szakács Gergőtől, de előtte a Szolvév érkezik hozzánk a Búcsúzó című dallal.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáról.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Köszi, hogy itt vagy! Nagyon szép estét kívánunk, lassan már mondhatom ezt, 18 óra 19 perc van, ez pedig a Petőfi Rádió. Egy velencei nőé lehet az a 7000 dollár, amelyet 2022-ben talált egy Vaporetto járaton, és soha nem lett meg a tulajdonosa. Miután a talált tárgy egy évig gazdátlan maradt, a nő pert indított az önkormányzat ellen, és most neki adtak igazat. Hogy hogyan indult ez a sztori, és hogy milyen bankjegyekben találta meg ezt az összeget, és hogy mi lehet kifutása ennek, nem sokára közösen megszemlézzük. Addig viszont egy új dalt mutatnék, Flórtól és Soseholtól. Ez a keserű.

0: tőle pedig a Volt, ami volt itt a Petőfén, 18.32-kor 06.30.30.30.380. Szívesen fogadjuk az átadandó pötyögéseket is. Meg persze addig azt a sztorit is befejezzük, amit elkezdtünk. Egy velencei női a főszerep, 7000 dollárt talált 2022-ben egy Vaporetto járaton, és soha nem igényelte, képzeld el, a tulajdonosa ezt a történetet. Nagyon úgymond illedelmes volt, becsületes a hölgy, ugyanis 2 millió forintnak megfelelő összeget talált, és ezt leadta. Azonban az olasz polgári törvénykönyv egyik rendelkezése szerint, ha egy évig senki nem jelentkezik egy elveszett tárgyért, az a megtalálót illeti. Erre hivatkozva egy fizetési meghagyást hozott a velencei békebíróság is, amely szerint Velence városának ki kell fizetnie ezt a több mint 2 millió forintot a megtalálónak. Akkor egyébként 70 darab 100 dolláros bankjegyet talált a hajón. De mit tennél egy ilyen esetben? Azért nyilván, hogyha mondjuk egy elhagyott 500-as vagy 1000-es lát az ember az utcán, akkor azért tegyük a szívünkre a kezünket, hogyha nem láttuk, hogy ki hagyta el, akkor azzal nem kezdünk el lobogtatni, vagy keresni a tulajdonosát, de azért, hogyha 2 millió forintnál több összeg van ott azért lenne probléma, lenne gondolkodás. Írd meg, hogy te ebben az esetben mit tennél, addig pedig hallgatunk dalt, mégpedig a Bohemian Betyársz jó voltából. Magam sem tudom, ez érkezik most hozzánk 3 perccel fél hét után itt a Petőfi Rádióban. Nagyon kellemes szombat délután Kenész Kolossal.
1: Rengetegemnek sűrűjében tévutamat követem.

És így van, minden rólad szól, 18 óra 46 perc van, 06 30 30 33 80, ide ért nekünk Zsóka az utóbbi percekben. Szia, én 20 000-est találtam az üres utcán pár hónapja, megörültem neki.

0: valószínűleg, aminél mondjuk már azért beindul a lelkiismeretünk, mert ahogy említettem, most ha mondjuk egy 1000 forintot találunk az utcán, akkor valószínűleg nem teszünk bele annyi effortot, hogy elkezdünk Facebook csoportokba írogatni, de mondjuk egy 20 000-esnél lehet, hogy már elgondolkozik az ember, hogy tesz-e ilyet. Várom egyébként a te hozzászólásodat, vagy épp gondolatodat is, akár a Petőfi Rádió SMS számán, de persze megtalálsz minket Messengeren, küldhetsz ingyenes üzenetet a Viberen is, meghallgathatsz zenét, például ezt!
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok!
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok!
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
4: a legújabb magyar zene.

0: Hogyha te a hírekre vártál, akkor nagyon jó dolgod van, ugyanis pár pillanat és érkezik hozzánk Vörös Domonkos a legfontosabb információkkal, de hogyha minden jól megy, azt is elmondja holnap, milyen időjárásra számíthatunk, addig pedig majd ezt is hallhatod.
1: Nem ereszt engem sem az a nyár végi este. Nem ereszt engem sem az a nyár végi este.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Hétfőn fogadják el az alaptörvény újabb módosítását. Százakat menekítenek az áradások elől Missouri államban. Napos felhős idő lesz helyenként záporral, zivatarral.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tatai és Biatorbágy között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő, több kilométeres sorokra kell számítani. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
7: Elfogadja hétfőn az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő egy hete nyújtotta be az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely alapján megszűnik az államfő mandátuma. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotában. Utánál. Magyar Péter a választások óta többször is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszúra kérték fel az országot, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, akár ügyfélkapun, akár személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban, egy ember eltűnt. Mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyereket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. A környéken voltak, akik egy fa tetején kerestek menedéket. Missouri állam déli részén az elmúlt napokban 2-300 mm eső hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett.
2: Petőfi Rádió. Sport.
8: A legjobb 10 versenyző között végzett a 18 éves Szalai Fanni a triatlon világkupán. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A 9. helyen debütált a 18 éves Szalai Fanni a triatlon világkupa sorozat 5. állomásán Hamburgban. A férfiaknál Lémon Csongor 14., Dévai Márk pedig 31. lett. Legjobb magyarként Dina Márton 4. helyen végzett a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakaszán, amelyen olasz csapattársa Luca Cretti diadalmaskodott. A legjobb 10-be Dina mellett a United Shipping adott még 2 magyar versenyzőt. Fetter Erik az 5., míg Pelikán János a 10. helyen zárt. Tim Merlier 2 nap alatt 2. sikerét elérve nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 8. szakaszát, amelyen az összetettet továbbra is Tadej Pogacar vezeti. Az első futamon rajtcél győzelmet aratott, a másodikon pedig 4.-ként végzett a címvédő és 7-szeres Európa-bajnok Kis Norbert, a Ravis Racing versenyzője, a gyorsasági kamion EB idei 3. állomásán a Nürburgringen. 9. lett Mihelis Norbert a TCR World Tour portugáliai verseny hétvégéjének időmérőjén. Köszönöm a figyelmet!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap változóan felhős napos idő lesz. A legtöbb felhő az északkeleti ország részben valószínű, ahol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz.
4: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Bacsi Domonkos a hírekért 8 órakor is érkezel hozzánk, ugye? Meg persze te is, drága Petőfi Rádió hallgató, még a következő 60 percben is érdemes hangosítani a rádiókon, hiszen jönnek a slágerek, meg Kenész Kolos is köszönt téged. Fél év után, az első szombat délután lassan egy pipát tehetünk mellé.
2: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, benne Horányi Júlia felvétele KT-val, a legjobb című. Az utóbbi órában beszélgettünk arról, hogy mit csinálunk, hogyha pénzösszeget találunk az utcán. Mindebből azért lett téma itt a Petőfi Rádióban, mert Olaszországban valaki 2 millió forintot talál, több mint 2 millió forintot egy hajón, és képzeld el, ott úgy szólnak a törvények, hogyha egy évig nem jelentkezik senki, akkor azt illeti a talált tárgy, vagy az összeg, aki a megtaláló volt. És Laci csatlakozott be hozzánk, megosztotta gondolatait a Facebookon. Szia, egyszer egy tüzép telep előtti parkolóban találtam egy jó vastag pénztárcát, mindenféle kártyák, készpénz, körülbelül 300-400 ezer forint, és még telefon is. Felhívtam a telefonban lévő anya nevezetű névjegyet, meglett a tulaj, és 20 ezer forint ütötte a markom. Lesodródott a briefkó a kocsi tetejéről, így alakult a sztori. Köszi Laci, hogy leírtad, és nagyon remélem, hogy te is megosztod a gondolataidat. 0-30-30-30-380, de írhatsz ingyenes Viber üzenetet, de persze a Messengeren is megtalálsz minket. Addig pedig Rúzsa Magdolna hódítja a figyelmet. Ez a Rúzs itt a Petőfi.

0: Nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
3: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország. Guten Tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres, te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem szó.

0: világomban vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottát tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követtem, lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus futonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál, bent te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek

bennünket, hogy hogyan vigyorgunk a Petőfi felirat alatt, ezt már a Petőfi Rádió Facebook oldalán, vagy éppen magam Instagram felületén találod meg. Addig viszont dalokat hallgatunk, még nem sokára megosztjuk veled, hogy milyen időre számíthat majd holnap, hogyan kell készülnöd, lehet-e például strandolni majd a holnapi napban. Addig viszont utazunk egy óriásit a Valmarral és 100 Sins-szel. Itt van az átutazó a Petőfi Rádióban. Jó, hogy itt vagy.

15 millióból egy. Ez szólt, ez a gyönyörű dal a Petőfi Rádió estejében. A Kovászki meg a Vegától, hello! Nagyon szép az esténk, remélem, hogy te is így érzed, és hogy az időjárás a holnapi napot mennyire teszi szebbé, már is közösen megszemlézzük itt a Petőfi Rádióban. Az előrejelzések alapján arra lehet készülni, hogy csapadék érkezhet és enyhe lehűlés, de amúgy ez nem tart sokáig, ugyanis kedre már ismételten 33-34 fokot jósolnak a meteorológusok. Így valószínűleg, hogyha ma strandoltál, jól jártál, holnap már egy kicsit kockázatosabb lesz ezt bevállalni. Egyébként azt mondják hétfőre, ha dörög és villámlik, ez lesz jellemző az elkövetkezendő 40 napban is, meglátjuk, hogy hétfőn mennyire lesz csapadék, egyelőre azt mondják a meteorológusok, hogy pont akkor nem, szóval valószínűleg a dörgés elkerül minket, és szerintem mondjuk az állatot tartók ennek kifejezésre.

0: Micsoda a Fit a Petőfi Rádióban. Kenész Kolost hallhattad az utóbbi 6 órában, fél év után először. Nagyon örülök, hogy itt voltál, és kifejezetten annak, hogy közösen élhettük meg ezt a napot. Vigyázz magadra, és a holnapi viszonthallásra folytatjuk a megszokott jó hangulattal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyeremény

0: de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ez a Petőfi Rádió.
1: Hétfőn fogadják el az alaptörvény újabb módosítását. Regisztrálniuk kell az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz. Napos felhős idő lesz helyenként záporral, zivatarral.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Szalagkorlátnak hajtott egy kis teherautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a komáromi szakaszon kiépített terelésben. A 93-as kilométernél a külső sávot foglalja el a sérült jármű, már 1-2 kilométeres a torlódás. Aki bármi más rendkívüli információt talál az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Elfogadhatja hétfőn az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárás lehet ellene indítani. A kormányfő egy hete nyújtotta be az alkotmány módosításról szóló törvényjavaslatot, amely alapján megszűnik az államfő mandátuma. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter a választások óta többször is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani akár ügyfélkapun, akár személyesen bármelyik kormányablakban, vagy pedig az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban. Egy ember eltűnt. Mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyereket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. A környéken voltak, akik egy fa tetején kerestek menedéket. Missouri állam déli részén az elmúlt napokban 2-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett.
0: Petőfi Rádió. Sport.
2: Linda Noszkova, a női egyes bajnok a Wimbledonban. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A labdarúgó NB1 két hét múlva esedékes idény rajtjára készülő csapatok közül a Kispest Honvéd a Monor ellen 6 gólos, a Nyíregyháza pedig Mezőkövesden 2 gólos győzelmet aratott. Még a Puskás Akadémia 1-1-es döntetlent játszott az osztrák élvonaltól tavasszal búcsúzó Linccel. Linda Noszkova nyerte a cseh házi döntőt a wimbledoni teniszbajnokság női egyes versenyében, miután 6-2, 5-7, 6-3-ra legyőzte honfitársát, Karolina Muhovát. Tim Merlier két nap alatt második sikerét elérve nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 8. szakaszát, amelyen az összetettet továbbra is Tadej Pogacsár vezeti. Tragikus hirtelenséggel 25 éves korában elhunyt Jayden Adams, a dél-afrikai válogatott és a Mamelodi Sundowns középpályása, számolt be róla a dél-afrikai sajtó. A labdarúgó alig néhány héttel ezelőtt még a 2026-os világbajnokságon szerepelt hazája színeiben. A Csehország elleni mérkőzés előtti napon meghalt a nagymamája, ennek ellenére vállalta a játékot. Köszönöm a figyelmet!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Holnap változóan felhős, napos idő lesz. A legtöbb felhő az északkeleti ország részben valószínű, ahol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz.
0: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ma este is nagyot merítünk az elmúlt 6 évtized nagy hazai kedvencei közül. Tarts velem a következő órákban. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Nem sokára hozom Jude Law újdonságát. Itt lesz a Vroom, az Edda örökzöldjét is meghallgatjuk, az utolsó érintést, de előbb itt a Margaret Island, és az Enged, hogy szabad legyek.
3: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

Csavard fel a szőnyeget, igazi legendák, a Hungária, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Az örökzöldek után pedig irány a jelen. A Galaxisok zenekar hív minket egy különleges, egyszerre merengős és megnyugtató zenei utazásra. Két új zenével jelentkeztek, melyek az első lemezük a kapuzárási piknik hangulatát idézik meg, méghozzá hamisítatlan, álomszerű gitárpopos köntösben és nagyon őszinte dalszövegekkel. A srácok a felvételeket igazi home office jelleggel a saját szobájuk kényelmében rögzítették, mert Szabó Benedek úgy érezte, hogy a megszokott környezet egyszerűen sokkal jobb energiákat és lazább éneket szült, mint a steril stúdió. Bár Bradák Soma zseniális élő dobjait azért szerencsére megtartották a dalokban. A vadonatúj szerzemények az idősödéssel való szembenézésről, a szép lassan láthatatlanná válásról, de közben a lassú délutánokról és a változás szépségéről mesélnek nekünk, mert hogy Benedek fogalmaz, az élet csak álom, és mi magunk is csak álmok vagyunk. A létezem mellett ez most a Változatok, a Krokodil farkára, amit hallhatsz élőben majd a kampuszon és a Művészetek völgyében is. Ja.

Stíl újdonsága a Last Round Stable, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Most pedig időutazunk a szombat esténkben, jön az Ergo, amit még 1982-ben alapított a Hungária együttesből kilépett Szikora Róbert. A formáció a 80-as években valósággal letarolta a hazai zenei piacot. Olyan platina lemezes mesterműveket tettek le az asztalra, mint az Ergo, az Amulet, vagy a Szeretlek is, meg nem is. Nem csoda, hogy többször választották őket az év együttesének, miközben Szikora Róbert az év énekese és zeneszerzője címeket is bezsebelte. A zenekar az MTV és az Orin Ivo díja, valamint az Emerton díj mellett még Los Angelesben és Máltán is komoly nemzetközi elismeréseket aratott. Olyan generációs himnuszok fűződnek a nevükhöz, mint a Ballaga katona, a Létezem, vagy éppen a Bombázó. Ha esetleg élőben is velük énekelnéd ezeket a kitörölhetetlen slágereket, akkor érdemes feljegyezni, hogy július 17-én Hajdúszoboszlón, augusztus 22-én pedig Balatonakanatján találkozhatsz velük. Itt pedig az előbb emlegetett Ballaga katona szól az Ergótól.

0: Csupa együtt éneklő sláger az elmúlt évtizedekből itt a Petőfin, ahol minden magyar. A 60-as évektől egészen napjainkig hozom a kedvenceket. Tarts velem a folytatásban is. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Jön mindjárt a Péter Fibori and Love Band féle Hajolj bele a hajamba 2007-ből.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. Itthon.
1: Otthon. Program

0: WhatsAppon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Hétfőn fogadják el az alaptörvény újabb módosítását. Magyar kulturális fesztivált tartottak egy belga kisvárosban. Napos felhős idő lesz helyenként záporral, zivatarral.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Elfogadja hétfőn az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő egy hete nyújtotta be az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely alapján megszűnik az államfő mandátuma. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter a választások óta többször is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, akár ügyfélkapun, akár személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves csikós töttösi férfit végül a faluja határában a lucernásban elbújva találták meg, büntető eljárás indult ellene. Magyar motívumokkal díszített szaxofonszobrot avattak fel a belgiumi Dinamban. A Vallonvárosban született ugyanis Adolf Sax, a hangszer feltalálója. A mai kulturális fesztiválon a látogatók a zene, a tánc és a gasztronómia mellett interaktív programokon keresztül ismerhették meg Magyarország kulturális örökségét.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: A 21 éves Linda Noszková a női egyes bajnoka Wimbledonban. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Már csak 2 kiadó hely maradt a labdarúgó világbajnokság elődöntőjében. Az utolsó 2 negyed döntőt magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik. A Norvégia-Anglia találkozó 23, míg az Argentina-Svájc negyed döntő hajnali 3 órakor kezdődik majd. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Linda Noszková nyerte a cseházi döntőt a Wimbledoni teniszbajnokság női egyes versenyében, mivel a fináléban 6-2, 5-7, 6-3-ra legyőzte honfitársát, Karolina Muhovát. Az első helyen kiemelt Harry Heliovára Harry Patten kettős nyerte a férfi párost Wimbledonban, miután a döntőben 7-6, 7-6-ra felülmúlta Marcelo Arevalo és Mate Pavic duóját. Utolsó csoportmérkőzését is megnyerte az U20-as magyar férfi kézilabda válogatott a romániai Európa-bajnokságon. A mieink 37-33-ra győzték le Lengyelországot, és így csoport elsőként tovább jutottak. Köszönöm a figyelmet!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap változóan felhős, napos idő lesz. A legtöbb felhő az északkeleti ország részben valószínű, ahol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz.
0: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A legkülönbözőbb műfajok a legkülönbözőbb évtizedekből, de ami összeköti ezeket, hogy mind-mind hazai kedvenc. Ezekkel megyünk tovább a szombat esténkben itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A Carson Koma és Jude Law újdonsága előtt jönnek Péterfi Boriék. Hajolj bele a hajamba!
1: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A szombat esténkben jön az Imago Mundi csapata, akik a Széthullik a világ című lemezük sikerei után sem állnak meg. Már is itt a legfrissebb felvételük. Megérkezett a Káosz, mely hangzásában és mély atmoszférájában is szorosan kötődik az előző album világához. A dal egy érzelmileg terhelt párkapcsolati történeten keresztül mesél a menekülésről és a változás nehézségeiről. A zenekar frontembere és a dal szerzője Kaiser Peti elárulta, hogy a szövegben két ember próbál kapaszkodót találni egymásban, bár érzik, hogy a kapcsolatuk már nem egészséges, a változás elől mégis egymáshoz menekülnek. Július 15-én Gombaszögön is hallhatod majd ezt élőben. Most pedig érkezik az Imago Mundi újdonsága, ez a Káosz, a Petőfim.

Korda Györgytől a napkapujában a Petőfin, ahol minden magyar. 1976 után pedig irány napjaink, és a hazai popzene egyik leghíresebb duója, a TNT, akik több mint 30 év töretlen siker után jövő április 10-én meghódítják az MVM Dome színpadát. Dobráti Ákos és Inti nem csak olyan generációs lágereket hoznak majd el, mint a Titkos üzenet vagy a Kicsi gesztenye, de új zenei meglepetésekkel is készülnek. Hallhatjuk a legfrissebb, ugye Itt alszol című dalukat is, ami a klasszikus érzelmesebb TNT-s hangulatot idézi fel modern köntösben, és gyanítom, hogy ez a zenéjük is megszólal. Itt az Ébren álmodtunk, a Petőfin.

0: zenélj vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfirádió.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: Hazai kedvencek a legkülönbözőbb évtizedekből szombat este is itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. Találkozhatsz majd az Omega örökzöldjével, hozom a Follow the Flow újdonságát is, vagy éppen itt lesz egy igazi együtténeklős dal az óra elején a Vadfruttiktól. Lehetek én is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: Még a nyelvújítás előtt!
12: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
1: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ez a Petőfi Rádió.
13: Hétfőn fogadják el az alaptörvény újabb módosítását. Ma is sztrájkoltak az IKEA dolgozók. Napos felhős idő lesz helyenként záporral, zivatarral.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
12: Hírek.
13: Elfogadja a hétfőn az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárás lehet ellene indítani. A kormányfő egy hete benyújtotta az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely alapján megszűnik az államfő mandátuma. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter a választások óta többször is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, akár ügyfélkapun, akár személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja. Kora délután több mint 200-an nem vették fel a munkát a három hazai áruházban. A Budaörsi egységben például az árukiadó és a vevőszolgálat is bezárt, ami a legforgalmasabb órákban jelentős fennakadásokat okozott. A szakszervezet 5 pontból álló követelést nyújtott be a vállalat vezetésének, ezek többségéről sikerült megegyezni, de az egységes 6%-os béremelésről nem. Magyar motívumokkal díszített szaxofon szobrot avattak fel a belgiumi Dinamban. A Vallonvárosban született ugyanis Adolf Sax a hangszer feltalálója. A mai kulturális fesztiválon a látogatók a zene, a tánc és a gasztronómia mellett interaktív programokon keresztül ismerhették meg Magyarország kulturális örökségét.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Holnap változóan felhős, napos idő lesz. A legtöbb felhő az északkeleti ország részben valószínű, ahol záporok, zivatarok kialakulhatnak. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz.
12: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
12: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Együtt éneklős házibulis lágerek és napjaink kedvencei, ezekre számíthatsz ebben az órában is itt a Petőfin. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. Jó, majd az emberek csapata, itt lesz a Balkán VIP is, de előbb egy kis Vadfruttik. Lehetek én is. Tarts velem!
1: Itt egy újabb óra.
12: Kizárólag

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar 10 év után teljesen új korszakot indít a hazai könnyűzene egyik legnagyobb kedvence, a Follow the Flow. Megérkezett az Urak Beszívom címet viselő újdonsága, ami a készülő anyaguk felvezető dala. A srácok egy energikus afrobeat alapú dallal tértek vissza, ami egy nagyon fontos üzenetet hoz. Engedjük el a megfelelési kényszert, hiszen teljesen önmagunkként is lehetünk sikeresek. Ha pedig élőben is velük ugrálnál erre a dalra például, akkor július 17-én irány a siófoki plázs, ott biztosan megtalálod őket. Jön a Follow the Flow, és a legújabb Beszívom, a Petőfi.
1: Ez

Védelek, mert lesz idő, meg lehet, hogy nem leszel már. Voltak, akik

lelek, szeress úgy, hogy jó legyek, őrizd meg, elveszek, ha nem figyelsz rám. Változnak az évszakok, rossz idők, szép napok, bújj hozzám, ne hagyj el, ha én mennék, ne engedj el, változnak az évszakok, jó idő, rossz napok, bújj hozzám, ne hagyj el.

A 90-es éveket hozta el nekünk a Hip-Hop Boys, ez volt az Ott Várok Rád, a Petőfin, ahol minden magyar. Az Iron Mafia pedig a 2000-es évek elejét hozza el nekünk. A legendás Zöld Pardon és a West Balkán felejthetetlen korszakába repítenek minket vissza egy klasszikus esttel. Július 17-én a Kobuciban egy exkluzív koncerttel készülnek. Egyetlen este erejéig kizárólag a legelső Fel a kezekkel című albumuk kultikus dalait pakolják össze egy műsorba. A Füstös Klub hangulat után aztán a Füles Bagoly Fesztiválon és a Művészetek Völgyében is dübörög tovább a maffia. A csapat frontembere Kalambó egyébként nemrég nálunk járt. Ha lemaradtál a vele készült beszélgetésről, bármikor pótolhatod a Petőfi Rádió Spotify vagy éppen SoundCloud csatornáján. Most pedig jön az Iron Mafia és Betonhofi közös újdonságait a Petőfin. Ez a nesztek.

0: Szombat este az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvencei közül válogattunk itt a Petőfin, ahol minden magyar. A folytatásban pedig jön a Petőfi Rádió legendás műsora, az Akusztik, melyben egy kis fúziós progresszív jazz szól a Tettamanti témától. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, legyen szép a hétvégét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az Akusztik, aminek koncertszínpadán ezen az estén a Tettamanti téma zenél nekünk. 60 percen át csak a fülbe mászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin, úgyhogy tarts velünk ma este is.
1: Itt egy újabb óra.

Sziasztok! Jó estét kívánok mindenkinek! A színpadon a Tettomati téma zenekar. Beszeretném mutatni a tagokat. Az alapító tag Molnár Dániel dobok. Csizmás András nagybőgő. Zongorán Antal Tamás. És gitáron Sütő Márton. Első számunk szerzője is egyben, ez volt a Mad Max Blues. Ma egyébként a nemrégben megjelent új lemezünk számait szeretnénk bemutatni. Az új lemezünk címe Tom's Walk, de két régi szerzeményt és két új szerzeményt is fogunk majd játszani. És még egy meglepetés vendégünk is lesz. Következő számunk Continuous.

0: Petőfi Rádió akusztik, a színpadon a Tettamanti téma.
1: Köszönjük szépen! Következő számunk címe On the Terrace, aminek annyi az apropója, hogy volt egy időszak, amikor sokat játszottunk egy belvárosi szórakozóhely teraszán, ahol jöttek-mentek a járőkelők, és egy kicsit olyan érzésünk volt, mintha utcazenélnénk. Néha többen hallgatták a zenét, mint a teraszon ülők. Ez a következő számunk, On the Terrace.

Köszönjük szépen. Következő szerzeményünk címe Think, amely egy kakuktojás, mert nem az új lemezről való. Ez egy 14-es szám, de kicsit átdolgoztuk, és mióta a gitár is a zenekar része, egy pár éve azóta egy kicsit más hangzást kapott a zenekar, és ez a szám is ahhoz idom most, Think.

Köszönjük szépen! És most pedig egy vendégzenészünk érkezik, Christopher Robin Cox, Amerikából, és maradék számokban Chris fog velünk harsonázni. Chris onnan ismerem egyébként, hogy mindkettőnk gyermeke a Kodály Kórus iskolába jár, és egyszer csak összefutottunk, és kiderült, hogy ő jazz harsonás Amerikából, úgyhogy innentől adódott a feladat, hogy közösen is alkossunk valamit. A mai este is erről fog szólni a folytatásban. Következő számunk az új lemezről, Flows.

0: Ez az akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most a Tettamanti téma zenél.
1: Köszönjük szépen! Következő számunk egy kicsit csöndesebb szerzemény lesz, amit három fogunk előadni. On the second day...

Köszönjük szépen. Következő számunk egy blues, brute force blues. Hát a jazzzenészeknél a blues egy elengedhetetlen műfaj. Ez a második blues számunk ma este. Nyers erő blues, az a címe.

címe Korál, kicsit a klasszikus zenét megigézve eljussunk egy ilyen jazzes feldolgozásig. Korál.

Köszönjük szépen! Következő számunk Tom's Walk, amely a lemezünk címadó dala. Nincsen semmi különösebb története, csak úgy a zenekar történetét jelenti. Tom's Walk.

Köszönjük szépen! Elérkeztünk a koncertünk végéhez. Még egyszer szeretném bemutatni a zenekart. Vendégünk volt Christopher Robin Cox harsonán, zongorán Antal Tamás, nagybőgő Csizmás András, doboknál Molnár Dániel. Én pedig Tettomanti Tamás voltam, köszönjük szépen, és utolsó számunk következik, ami egy feldolgozás, méghozzá egy Presser szám, ami nekem először vizuálisan tetszett meg a legjobban, mivel gyerekkoromban egy sárga bakelit lemezen láttam nagyon szép képeket, grafikai alkotásokat. Ez a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című musicalnek a lemeze, talán sokaknak rémlik, és hát hamarabb tetszett a rajzajta, mint a dalok, de később a dalok is igen megtetszettek. Ebből következik most Valaki mondja meg.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben a Tettamanti téma zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik, viszont most búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Ez volt a Szakcsi Jazz óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal Ponikló Imrével beszélgetek vadonatúj lemezéről. Ez a Songs of Summer. Ezúttal is tarts velünk, izgalmas este lesz.
1: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Most vendégem Ponikló Imre, akivel vadonatúj lemezéről beszélgetek, aminek a címe Songs of Summer. Köszöntelek a műsorban.
1: Hello, sziasztok.
0: Még mielőtt a lemezről kérdezlek, Imi, eltelt egy kis idő, hogy mi utoljára találkoztunk. Mi történt azóta a nyáron? Egy csak címszavak van.
1: Nem sok minden történt igazából, főleg zenei téren, mert én egy privátilag lettettem egy mesterdiplomát.
0: Gratulálok.
1: Nyugdíjas fejjel, és az nagyon sok időt elvitt meg energiát, úgyhogy nem tudtam mással foglalkozni. Ez a lemezem is megjelent, igazából zenéleg ez, amivel foglalkoztam mindössze egy télen, felvettük meg tavasszal meg lett mixelve, úgyhogy ennyi volt, sok nagy történések nem voltak.
0: Elkészült a Songs of Summer, ami, ha jól tudom én, egy különleges és külföldre nyúló felkérés eredménye volt. Na erről mesélj nekem egy kicsit, ez hogy történt?
1: Nem is igazából külföldre nyúlik, azon nélkül röviden próbálom összefoglalni, van egy ember, akit Faltai Csabának hívnak, régen lemezkiadó is volt, és ő ilyen online, tehát az a foglalkozás, hogy ilyen online zenei könyvtár, ilyen stock zenéket egy részben gyárt is, de részben pedig így jogosít, meg licenszel, meg tehát mindennek, ami ennek az ilyen biznisz.
0: Tehát ezek az ingyenes oldala. Zenék ezek?
1: Az ingyenes zenék, amiket így fel lehet használni, és a felhasználó részére ez legyen mondjuk egy tévében, egy műsorban, vagy egy előzetes egy tévében, vagy egy moziban egy előzetes, vagy akár a plázában megy a háttérben, tehát bármiféle szinten, hogyha felhasználják, akkor ezeket így olcsóbb felhasználni, mint hogyha mondjuk a Taylor Swiftnek, vagy a Sabrina Carpenternek egy számát akarnak felhasználni. És ekképpen ez egy ilyen nagyon nagy biznisz egyébként, mert egy nagy biznisz, külön biznisz ág, amiben én igazából nem látok bele, nem is annyira érdekel. Annyi engem régebben felkért először csak arra, hogy írt ilyen trackeket és szöveget írjak rá, és akkor azt megtörtént, és azt az utóbbi években elkezdtem zenéket is írogatni, viszont az akadálya kicsit, mert ő több ilyen szerzővel is dolgozik, de ugye ott az a lényeg, hogy ők már kész műveket adnak neki, tehát már előre megcsinálják a trackeket, és csak odaadják neki, és ő mondom, ezt a biznisz részét intézi. Én viszont megmondom őszintén, én nem vagyok nagyon jó ilyen zenei szoftverekbe, így próbáltam, főleg Covid alatt így próbáltam kitanulni, és így nekem is türelmem hozzá, tehát én ilyen, ebben a szempontból nagyon ilyen őskövület vagyok, dinoszaurusz, hát zongora, gitár, nekem nincs heggem hozzá, hogy ilyen pluginekkel ott foglalkozni, meg kompresszor, meg szóval én akkor inkább csinálok más, szeretek zenét, de ezt nem tök jó, aki, tehát irigylem, aki ezt tudja csinálni, én nem tudom, nekem nincs hozzá türelmem. Úgyhogy éppen emiatt így gondolkodtam, hogy mit lehetne csinálni, és akkor jött az ötlet, hogy folk zene, mert voltunk egy ilyen diátadon 2 éve Londonban, az egyik ilyen tracket benevezték, és ott voltak ilyen kategóriák, és volt egy ilyen best folk, és ott jutott eszembe, hogy hát végül is az nem kell semmi, csak egy akusztikus gitár, érted, és akkor lehet írni a dalokat. És én amúgy egyébként tökre szeretem, tudom, ez ilyen klisé duma, de szeretem az ilyen kihívásokat, tehát szeretek úgy alkotni, hogy így egy a művészet kedvére, nem is tudom, mondjam, de szeretem azt is, amikor van egy ilyen itiner, tehát hogy nem tudom, kell ezt azt csinálni, írni, ezek egy tök jó kihívás, hogy akkor most akkor ennek így meg kell felelni, és akkor ezért önmagamnak csináltam egy ilyen kihívást, hogy akkor jó, akkor most csináljak egy ilyen folkos lemez, ez tavaly nyáron volt, és akkor leültem, és így írtam 9 dalt, ami ilyen akusztikus, folkos, mit tudom én, ilyesmi hangulatú dolog.
0: Már is innen folytatom a következő körre a beszélgetést, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Most vendégem Ponikló Imre, akivel Vadonat új lemezéről beszélgetek, aminek a címe Songs of Summer.
1: Nagyon szívemhez nőtt, mert amúgy is egyébként ennek a műsornak keretét ezt feszegeti, hogy most akkor hol áll meg a mi stock zene, vagy így ilyen rendes track, mert csomószor stock zenéket is, tehát nincs megtiltva azt, hogy ezt úgy hallgast, hogy érted, tehát nem olyan, mint hogy kutyakajam, és csak kutyának tudod adni, hanem hogy ezt fogyaszthatod a stock zenét úgy is, ha tetszik neked. És valójában így indult, de ugye amikor megértem ezeket a dalokat, akkor így mint minden más alkalom, amikor dalt írok, akkor elkezdtem agyalni, hogy jaj, akkor tökölne be egy vonósok, fú, meg így. Tehát elkezdtem így ugyanúgy viszonyulni ezeket a dalokhoz, mint hogyha nem ilyen indításba írtam volna. És akkor alakult így át a fejemben, hogy de hát ezt én is szeretném, hogyha ez így szólon lenne, mert tökre így beleadtam egy csomó dolgot, így mondom, energiába, kerestem vonósokat, meg szájharmonikást, meg nem tudom, így elkezdtem gondolkodni. És így szerintem teljesen megállja a helyét, tehát ez egy valójában így, tehát az eredete az valóban a stock, de végül egy szóló lemez lett belőle.
0: Ha jól tudom, akkor megszeretted a zenei anyagot olyannyira, hogy ez lehet a harmadik nagy lemez.
1: Így van, ez abszolút, ez így is van. Uh-huh. Most már streaming oldalakon is megjelent, meg vinilen ezt is szintén lehet kapni, úgyhogy...
0: Hihetetlen. Uh-huh. Állítólag vannak vendégek a lemezen.
1: Abszolút.
0: Na, erről mesélj még.
1: Igen, az, amit az előbb elkezdtem mondani, hogy úgy önmagában, tehát hogy azért még hogyha ilyen stock dolog, és akkor is az, hogy önmagában egy szállalkozós gitár meg ének, azért ez azért nagyon unalmas, vagy nagyon nem is tudom, tud lenni, és mondom, hogy elindult bennem ez a, bár ez már nagyon ilyen kis ilyen lilaköd művészkedés dumának hangzik, hogy elindult bennem tud így az alkotási, nem tudom, ilyen kreatív energiák elindultak, hogy akkor ebbe tökül lenne vonós, igen, meg mi lenne, fú, milyen jó hangulatot adnál a dalnak, egy folk hegedű, meg fú, ebbe mit tudom, milyen van egy szájharmonika, és akkor egyképpen így egyrészt vonósok vannak, másrészt meg az egyik dalban Pribojszki Matyi, aki ilyen blues, hairfish blues szájharmonikás, ő játszik az egyik dalban. Úgyhogy igen, abszolút így van több vendég ezen a lemezen, de szerintem így csak is színesítették a dalokat, ez volt a cél.
0: Egyébként velük mindükkel élő kapcsolatod volt, vagy azért itt volt egy kis, nem tudom én, felvenni velük a kapcsolatot nehezebb volt?
1: Nem, mindenki volt élő kapcsolat, vonosokkal is, Matyival annyi volt, hogy nagyon régen találkoztam vele, ezelőtt van 20 év egy házi buliban talán, aztán utána így nem találkoztunk, aztán két évvel ezelőtt pont itt a hajón volt a Kft. Dobost Márton Andrásnak egy ilyen szülinapi koncertje, uh-huh. ahova egy csomó zenésztől összegyűjtött, és akkor mindenféle dalokat játszottunk, és itt volt a Matyi is, és így egy ilyen szólódalomba azt is játszottunk, és így belefújt, meg innen, és aztán ilyen nagyon iszonyú, ilyen pozitív kisugárzáson ilyen ember lett,
0: tehát
1: így nagyon ilyen csupa szívember, és így tök jó fej volt, és így a fejembe került ismét, tehát hogy így létezik, és amikor a lemezemen felmerült az ő szájharmonika, akkor nyilván őt eszemben.
0: Még egy körre hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Még pár percre vendégem Ponikló Imre, akivel vadonatúj lemezéről beszélgetek, aminek a címe Songs of Summer. Egyébként ezt a zenei anyagot meg akarod futtatni koncerteken, vagy most ez egy ilyen speciális helyet foglal el így a zenei repertoárodban, hogy elkészült kvázi felkérésre, és akkor ez most úgy ott van egy másik polcon.
1: Nem tudom még, tehát egyre nem gondolkodtam, igazán lehet, hogy lesz koncert, nem terveztem, mint ahogy mondtam az ebben, miért az ilyen, ilyen diploma, meg igen, tanulás igen. miatt sem, de lehetséges, mert mondom, kiosztam vinilen is, és így viszik-veszik, így tetszik az embereknek, aminek én tökre örülök, úgyhogy lehetséges, hogy lesz koncert is. Még egyre nem, nincs fix, de lehetséges.
0: Na és egyébként, ha már koncertek, aha. vagy éppen még nem koncertek, akkor láthatunk-e, hallhatunk-e téged a nyáron valahol, vagy ha nem tervezel, akkor esetleg ősszel, vagy ezen túl tekintve más zenei anyag, ami már nem vált felkérésre készül, hanem teljesen saját kultfogadóban.
1: Hát egyelőtt élő fellépés nincsen még lekötve semmi, mert mondom, tehát tavasszal ez nagyon ez a tanulás így lefoglalt, teljesen nem akartam más belefogni, vagy bele más szert elindítani, de ősszel szeretnék koncertezni is, illetve a zenekarom, vagy főzenekarom, az Amber Smith nevű zenekar. Voltunk pont, múlt hétvégén voltunk Szegeden, egy hete voltunk Szegeden egy stúdióban, és elkezdtünk stúdiózni, ilyen ötleteket felvenni, úgyhogy ami ilyen kicsit ilyen immédiás lesz dolgot a részemre, pont azért, mert kimaradt több mint fél év, és mondtam a srácoknak, hogy ne az legyen, hogy úgy veszük fel a fonalat, hogy lassan, hogy akkor elkezdünk tudod összeérni próbaterembe, de nyár van, aki nyaral, meg izé, és akkor tudod, ezzel mondtam azt, hogy nem, egyből menjünk be stúdióba, és így, tehát így a közepén így vágjunk bele, csináljuk, és azt akkor örültem egyébként, hogy így belementek, és azt mondták, hogy oké, és lementünk, meg hát ilyen hülyén hangzik, hogy csapatépítő, de hogy olyan szempontból is jobb volt ez, hogy lementünk Szegedre, ott aludtunk, hogy elmentünk sörözni első este után, nem az, hogy lemegyünk a próbaterembe két óra után, és akkor az van, hogy jaj, megyek haza, mert nem tudom, hanem így sokkal így erősebben felvenni a fonalat, úgyhogy ezt így elkezdtük csinálni, úgyhogy inkább Amber Smith-ileg terveznék koncerteket, és összeáll meg ilyen új anyagot is csinálni.
0: Csak egy zárójel publikus, aha. hogy milyen képzést végeztél el?
1: Abszolút megmondhatom, simán HR, tehát HR-es mesterdiploma.
0: Azt a mindenit, azért ez egy teljesen más világ.
1: Teljesen más világ, abszolút egyébként, igen, teljesen más világ, igen, dupla, kettős életem van.
0: Imádom, mindig öröm veled beszélgetni, nagyon-nagyon köszönöm. Sok sikert a HR-ben is.
1: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt egy órában Ponikló Imrével beszélgettem vadonatúj lemezéről, aminek Songs of Summer a címe. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában Ponikló Imrével beszélgettem vadonatúj lemezéről, aminek Songs of Summer a címe. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándorbot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És